Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live szín műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban. Oh yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!

genial, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así

0: vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen!
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Немножечко растут перегрузки, вибрации, как обычно.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Ilyenben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

és a weblapon, hogy értesüljetek a műsoridőpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

0: Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keressétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Yeah.
1: You know what? I don't know

100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk!

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: The station with the
2: best music.
1: Best music.
3: I love the music.
4: Best music.
1: Super DJ Rádió. Kattanj ránk.

0: délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jó megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Neked zenélünk.

Listen! Do it with me!

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.
2: Super DJ Radio Hungarian Web Radio Station.

the sky comes down to the ground.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go.
1: It's a kind of magic.
0: Yeah.
1: It's a kind of magic.
2: Csodálatos szép napot kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádion. Ez egy beugrós adás DJ Simonnal egészen 4 óráig, tehát velem. És hát nem készültem semmivel, hanem már untam a banánt itthon. Nem voltam sétálni kutyival, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ha már egyszer ráérek, meg van kedvem zenét is hallgatni, jó zenéket, akkor miért ne tehetném már meg veletek együtt. Úgyhogy 2 órán keresztül boldogítalak benneteket itt a Szuperen. Plusz 36 70 45 95, ez még mindig a Viberünk, ide lehet nekem írni, hogyha bármi mondandó van, azt itt megtehetitek. Még egyszer, nem készültem semmivel, tehát semmilyen tematikát nem követ az adás most, hanem éppen ami a kezembe kerül, lemez, azt felpattintom a lemezjátszóra, és már pereg is, mint az első zene, egy 1986-os Queen dal, a Kind of Magic. Tudod, itt Magic. Na, jó kagylózást kívánok mindenkinek, próbálok keveset pofázni.

Oh yeah. Na nézzük a következőt, olyan gyorsan vége van ennek a jó zenének. It's Magic. 1984-ben pörgünk vissza a következő zenével. Az előadója Philip Bailey és Phil Collins közöse. Jön az Easy Lover. A könnyű lover, ugye? Magyarra fordítva. Gondolom üres, nincs benne víz.

itt a Viber, ami a plusz 3670459599, itt van velünk Putyer Lajos, akkor hadd szóljon, azt írja, oh yeah, üdv, DJ Simon. Így van Lajos, akkor hadd szóljon. Toljuk neki meg egy kicsit a délutánt, aztán nem sokára jön Boriszka. Itt van velünk a kedvenc figurám is, a pálcika ember, azt írja, szia DJ Simon, köszönjük a beugrós adit, kellemes délutáni adást kívánok, nagyon rossz így hallgatni, oh yeah, hogy mit? Ja, hogy értem.

és a család is jelen, itt van velünk is, a Isten írt nekem, hogy csodás napokat kívánunk neked, kedves DJ Simon, hogy napocskád, hoppá, Erdélyből, Erdőszentgyörgyből az is a család örül, hogy meglepi van, és hogy újra itt vagy, nekünk hadd szóljon, oh yeah! Így van, oh yeah, mint hogy a következő zene is egy 1988-as darab lesz. A Bros érkezik, és az I Quit című nota, ami nagyon sok mindent elárult, ugye ez a második albumjukon jelent meg a Brosnak. Olyan sok volt nekik, de mindegy.

következő zenére. A dal 1986. január 20-án jelent meg. Mindenki imádta a Csajcit, olyan kis macska nő volt. Ő volt a Sissy Catch, vagyis ő mindig Sissy Catch. És az a bizonyos 86-os dal, a sok volt neki, de az egyik kedvenc. Sikerült is megszereznem, 2022-ben adták ki egyébként egy rózsaszín lemezen, Best of Sissy Catch. Ilyen bugyi rózsaszín lett. I quit. Na, de nézzük.

Itt van velünk Ari Bálint, Balú is, DJ Balú. Szia, sziasztok, kellemes szép napot kívánok mindenkinek és jó munkát. Vigyázzatok magatokra, üdv! Ari Bálint, DJ Balúka, innen a Toyotából, a fényező műhelyéből. Itt van velünk Zsú is. Azt írja, hey, féttem, mint itt a lazulós péntek, Army of Lovers, esetleg nem tudom, megkérjetek. Nem szeretem, nem vagyok burlicer. Az jön, amit én nekem itt a kezembe adódik. Ha lesz Army of Lovers, akkor az is lesz, de nem ígérek semmit, tudod? Az biztos, hogy most megfordítottam ugye ezek a Brosznak a Gold lemezét. De gondoltam, nem teszem vissza az előtt, hogy ne játszanám a 89-es zenéjüket, amit szintén csipáztam nagyon, a The Time albumon jelent meg. Ez volt a Too Much. És én nem akarok az lenni, hogy befogtam.

A Brosztól megyünk tovább, 1995-ben pattanunk, jön Michael Jackson. És az egyik Vinci dala, mindegyik az volt, de ez is az. They don't care about us, című nóta. Oh yeah!

De a kocsiban én szólok, úgyhogy ez a legjobb, akkor szóljon neked a következő, vagy nektek. Jön egy 1986-os zene. Érkezik Madonna és a True Blue.

Itt van velünk Bazsi is, azt mondja, DJ Simon, Melo itthon, de vagyok ám. Melo otthon, az előbb meg a sörös dobozról küldte nekem a képet. Na, hogy aztán könnyű dolgozni. Hattalunk az idő belőle, jó 20 évet. Érkezik 2006-ban Lily Allen dala. A mosolyog. Mit lehetne más csinálni itt péntek délután, mint mosolyogni, hisz hát vége a hétnek. Jön a hétvége. Én már tegnap előtt mosolyogtam, de ez egy más kérdés. Jöjjön akkor, mosolyogjunk együtt. Itt a Szuperen. Oh yeah!

0: Miért vannak ilyen gyorsan vége ennek a jó zenéknek? Nem, majd mindjárt a legjobbnak. Én tetszett, mit mondtam, mindjárt. Szóval a következő zenének olyan gyorsan nem lesz vége. Ugyanis 1977-ben ugrunk vissza, viszont a tempót picit feltoljuk. Majd tudjam, több mint 120 BPM. Ha nem több, jön Serrone, és az album címe, ami volt a Supernature. Na ez jön most itt. Az album névadódala.
1: Supernature.
0: Nem kezdek el énekelni.

Na hát azért lehet azt mondani, hogy erre a zenére bizony lehetett iszogatni, kávét inni, cigizni, meg úgy mindent is. Egyiket se csinálom, de a sörömöt megittem azért. Na menjünk tovább, jön a következő zene. 1997-ben pattanunk. Jön a Corner Shop és a Brimful of Asha. Természetes. Egy Fatboy Slim remix. Akármennyire is nem akartam remixeket, de én úgy vagyok vele, hogy szerintem jobb, mint az eredeti. Legalább olyan jó.

vagyok egyedül azzal, hogy annak idején, itt a 90-es évek végén szerettük a káoszos zenét, vagy zenéket, és ha már egyszer egy Fatboy Slim a remixelője a zenének, akkor jöjjön maga. Fatboy Slim 98-ból érkezik. Amit mindenki imádott. What about now? A Szabó Szilvi. Azaz a Rockefeller Skank.

A battogjunk tovább, jön a következő! 2007-ből érkezik Amy MacDonald! És a szokás a zene! This is the life!

picikét. Na jó, nem annyira. Csak jöjjön egy Guns N' Roses. És a 91-es. Terminátor 2. Jökült be.

0: Na, menjünk tovább, jön egy zene, ami igazából 1967-ben készült egy musical, aztán 1979-ben meg is mozifilmesítették piros forma jó voltából. Szóval jön a Hair egyik betét dala. I got life. Yeah.
1: I got life, mother.

Hagat Life! Oh yeah! Na, megyünk tovább! 1993 a következő évszám. És jön, ha már egyszer volt Queen, akkor jöjjön egy Freddie Mercury is. A Dio here. Ja nem, a Living on My Own.

Ocean City felébredt, itt van velünk Frityó is. Szia Frityó! Azért peace, bro! Hello Frityó, jó kagylózást, és persze természetesen mindenkinek, aki most kapcsolódott be itt a Super DJ Rádion. Ez itt a Private Light beugrós DJ Simonnal egészen 4 óráig. Amikor is aztán Boriska veszi át a hatalmat itt a Super DJ-n, egészen 6 óráig itt lesz veletek nektek, majd jön Kukori bácsi, 6 órától egészen 8 óráig Csüri csavarja a fincsi zenéket, aztán megint én 8 órától jövök a Private Night-tal a szokásos péntek esti adással, és hát egészen 10 óráig majd tudjátok jön az Éjszakai Express Kőszegi Gabival. Érkezik a Nightlife. Úgyhogy egész nap mondhatni élő adások. Itt a Szuperen, tartsatok velünk, oh yeah!

Jaj, most azt jutott eszembe, hogy erről a zenéről zsidó gyerek vagy dióherem, hogy kinek mi, hogy fordítja ugye magának így. Zsidó gyerek. De ha már itt tartunk, akkor jöjjön egy olyan zene, ami ugyanebben az évben 93-ban jelent meg. Imádtam én is, és mindenki is, főleg Zsú. Hiszen kért egy Army of Lovers, én meg úgy mondtam, hogy ha találok, akkor lesz. Lett, itt van, tessék, jön Army of Lovers.

is érkezik egy igazi rave, lehet azt mondani, nagyon gyors, 178 BPM. Jön az East Beat Syndicate és a 1001 az 1001 éjszaka meséje.

Csak azt így nekem, hogy imádtam az ilyen zenéket a buszra, viszont 74-95-95-95-ön. Figyelj, Frigyó, akkor keresek valami hasonlókat. Már megmondom őszintén, most éppen ebben a pillanatban egy 2003-as zenét találtam, ami szerintem iszonyat jó volt akkor. Jön a Linkin Park! És a Meteora albumról, szerintem az egyik legjobb dal volt, mindenki imádta. Még én is azt lehet mondani, jön a Breaking the Habit. Úgy van.

0: Na nézzük, hogy mivel menjünk tovább. Találtam egy olyan zenémet, ami örök.
1: Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm.
0: A The KLF és a Last Train to Transcentral. Itt a Szuperen. Na akkor hazzörögjön.

Az 1991-es, The Kielevés, a Last Train to Transcentral után nem megyünk nagyon sokat előre az időbe, csak 93-ig, és itt van nekünk a United Six, és a kedvencem.

arra a zenére, amit a James Bond hozott. Featuring Plavka, és itt van nekünk egy remix a Ride in the Night-ból. Hú, de egy kis borzolós. Nagyon fincsi. Egy igazi James Bond remix itt a Super.

Itt a következő fincsi darab. 1995. Az Intermission hozott nekünk egy

Azt mondja nekem Bazsi, hogy nyugi. Azt mondja, már ülök és hallgatlak. Lecsukták a Bazsit. Hozzá tette, nyugi, nem tökölön. Hát mindegy, először is a gyors kocsiba mész.

0: És a Isten azt írja, hogy ez nagyon szupi, meglepi. Mysterious. Mysterious.
1: So mysterious.
0: So mysterious. Mint ahogy a következő zene is egy igazi mysterious. You know the Shaman, 1992-ben patogunk vissza az eredeti verzió. Akkor jött ki a Coming On-nak, vagyis Coming On. Aztán valamikor a 93-as év környékén

megérkezett, közben megérkezett Encsike is. Azt írja, szia DJ Simo, sziasztok, szuper kagylózok. Micsoda meglepi Encsike jelenléti pipa. Gyönyű szép délután kívánok mindenkinek és kellemes zenehallgatást. Valamint egy nagyon szuper hétvégét. Jó adást kívánok neked, puszcsika Encsike. Hello Encsi, jó kagylózást a maradék adás időből. Nem sokára érkezik hozzátok. Boriska, oh yeah!

megyünk tovább 1994-ben maradva, és még mindig emlékeket ébresztünk. Jön Mr. Cash, és a Born to Love You. I feel heartache, I feel pain. Come in poison.

valami szép napot és jó pihenést, nem lesz pihenés. Valamit főzök, valamit zabálok, aztán leviszem a kutyát, és hát jövök vissza. Hozzátok 8 órától, hozom az én fincsi zenémet. Hát ábasz, Lajos kihagyja, de nem baj. Hencsike is írja, sajnálom, hogy lecsúsztam rólad. Még nem, de megteheted. De várom a linket, Postika. Itt van közben, megérkezett az én törpillám is a háttérben. Akkor az utolsó zene szóljon neki, ha már bepattant ide is. Ő is kagylóz bennünket. Szóval én a következő dallal szeretném megköszönni mindenkinek, aki velem tartott itt a Super DJ Rádion. Ez volt egy ilyen kis beugrós adás, és ahogy mondottam, jön Buriszka, senki sehova. Aztán érkezik Kukori bácsi, majd ismételten én, és hát az a napot Kőszegi Gabi barátom zárja. Jön a Nightlife és a Bagoly Express 10 órától, úgyhogy tényleg senki sehova. Ez meg itt a Warp 9 és a Warhammer Slammer. Na még egyszer, Warhammer Slammer. A zene végigmegy, és jön Boriszka. Fogadjátok sok-sok szeretettel, mint Fácsi Gyurikét. Oh yeah, itt a szuperem. Na csácsó, mit csinálsz, sziasztok, a viszont kagylózásra.

Szevasztok, sziasztok, ez itt a délutános szakasz, most kivételesen 16 órától hallhattok. Köszönöm szépen Simon úrnak a műsorátadást, és akkor innentől kezdve bakalitezünk a most a délutáni órákban. Kellemes zenék mellett hasznos érdekes információ garmadájával jelentkezem, és a lemezetek mögött pedig a Borisikát halljátok. Kellemes, vidámságos napot ebben a kicsit szürke, szomorkas, de azért mégis hétvégén napot a Super DJ rádiában. Nyúk is nyitódalként, a Clown von Stroke remix szóljon, ezek előkább először, go! Mit is mondhatnék? Go!

sokan érdeklődtek, hogy hogy nem délelőttünként készülnek most a vakaritadások. Ugye tudni kell, hogy azért sok minden más is csinálok a rádiózás mellett, és hanem vannak dolgok, amik bent kell csinálni a cégnél. Én nagyon azt tudom, kis ilyen röcsöntött termékeket csinálunk, 3D-s nyomtatóval tervezkőket, ott kell lenni, úgyhogy jövő héten is úgy néz ki a részlakás, és bevallom őszintén, hogy azért valamennyit nekem is kell aludni. Nagyon szépen köszönöm az aggódást, semmi gondom nincsen, de mivel jár egyébként, hogyha nem alszod ki magad? Előbb kivittem a picsit derből a sört, lelaktam, és azóta nem találtam, most már megvan közben, csak... Tehát valószínűleg ez a kognitív helyzet felismerési kapacitásom ilyenkor a nulla fele konvergál, tehát valószínűleg ilyenkor nem találom meg úgy a tárgyakat, ahogy kellene. Remélem, ez a műsornak nem lesz majd a kárára. Örülök, hogy itt vagytok.

Na, hosszúra folytatásban érzők a viadalban, persze. Ez a Hanging Tree, ott a fánál lehet találkozni. Ja, és van nektek sztori, mindjárt felelevenítek valami dolgot, ami hát régen már nagy poén volt, de most egy picikét kibővül.

általában a sztorikat, hogy felből tudok nektek eladni. Ez viszont nagyon-nagyon fontos, hogy olvasva kapjátok meg az információt, mert ebben van a lényeg. A lényeg az, hogy én ezt már felolvastam nektek talán többször is. A lényeg az, hogy a Pazar kínai fordítás, illetve a kantoniból a magyar fordítás, az mivé teszi az ember képzeletét, úgymond. Viszont ami most az érdekességben, én megfejtettem, hogy mi ez a játék, amely tulajdonképpen ez a használati leírás tartozik. Ez hosszú évek után előtt, de Tivoli nevű olyan játék, egy elektromagos játék, hogy számláló és szőrzó van benne, és el kell találni különböző kis golyókkal, más golyókat be kell találni, és akkor ilyen érdekes kis zenei hangok jönnek ki a hangszólókból, és ilyen ledes világítással lehet örülni. Úgyhogy ez tulajdonképpen ilyen áramos történet, de gyerekjátékról beszélünk. Na most elmondom, milyen volt a magyar fordítása, és eredeti dokumentumról beszélünk, tehát a nagybandó is ezt dolgozta fel a kabaréban, de valójában ezt valójában így egy az egybe emelte át. Úgyhogy beszélni kicsi magyar. Most röhögök. A játék neve elektromos csellentyűcske. Én azt gondolom, egyébként miért vele kezdenék, hogy a játékot szerintem elsősorban borderline személyiség zavarra küzdő málaszőp mávorban petrengő vadásoknak találták ki. Na mindegy. Szóval használati útmutat. Nem igyen a magyar nyelvű fordítása a játékhoz. A játék neve elektromos csellentyűcske. Biztos nágy az őröm, hogy a gyermek eztet a játék neki ünneplő alkalom kezébe venni. Általán kissé tanulás célzatából kaptál, tehát a korlásuk. A doboz tetővel bír, ez leszedés után szabad benyújtása kézzel, négyszög alak elektromos csellentyűcske. Alapos és kézen tartva alányulva óvatosan dobos, fenekéről első játék bekezdését. Fugyulim, felszólít, fugyulim. Mindezután meg lehet kezdeni játszását a játéknak vele. Fogjátok a drót alfelé a kéz magsúlya közé, és jobb kezetek föl le mozgat, majd onnét villany bekapcsol. Hirtelen si mirigli erősen, különben nem jön a villany se lát, se hosszú, se tű. Egyfelű magánjáték. Ha hagytok, ebedési nincsen játszó, ő magattól is összerakni, és az nyer, aki előbb, különben ubdula. Minden fejű vételemben üzen kedves játszás, gyártmánytó cég. Adom ütéséget, hogy rákerestem a dokumentumra, és a régi Staki szótáron is fönn van, tettem fel eredetű példának. Hogy mi lehet az údaba, az az egyetlen ezt, amire nem tudtam rájönni. Ha valaki tudja, mi az údaba, tessék megírni. Lehet, hogy ez egyébként az ilyen szexuális segédeszközés, és lehet vele údabázni, csak údabázásból aztán később születik egy-két csengetcsücske, lehet. Nem biztos, hogy ez mindenféleképpen opció. Na, ennyit erről.

rakulga bírja nekem, hogy na, végre valahára itt tetszik lenni, adásba lehet engem is megtalálni. Igen, igen, köszönöm szépen a kedves szavakat. Putyán Lajos úrnak is szép napot kívánunk. Hofi úrnak Dobri gyány, mert hogy Brunóban van Csehországban, ott nagyon jó körök vannak, csak halkan súgom. Encsike ére neki, és ez a szuperek, Encsike ellen gyönyörű szép dőtet kívánok mindenkinek. Puszcsik Encsike, szia kedves Encsike, és a István úrnak is nagyon szép napot kívánok a nagyon gyönyörűséges erdő Szent György helységéből. Mazsinak is a kezét csókolom, ő is kellemes jó délután kíván, kvázi mindenkinek, örök, hogy itt vagytok velünk, tényleg.

Leveszem a 0-70-45-95-95-ös Boriszkás hívószám bulikkal kapcsolatban 0-32-19-48-07. Itt van önk Green úr is, azt jön nekünk, hogy es. Tehát hallaszik a katona meg ázik szegénynek a faluba, egyébként reggel én is megálltam, és még csak faló se vagyok, csak éhes voltam, na most ennél rosszabb szó visz, ma már nem lesz. Meg különböző humorkákat, uborkákat hoztam nektek. Kérdezében egy simaszkos alak lép be a bankba, fegyverrel a kéz, hogy egyértelmű a szándék. Nagy sikongatások közepet tudom, hogy az ablaknál álló dolgozó az átad neki egy listát, dolgozó nézi, hogy visszaadja. Elnézést tudom, de két hitelt helyett fél kiló kenyeret, 15-nek a palizert a szembe levő vegyes pontba. Tessék, ez mekkora cikk, ez csak tényleg van ilyen, hogy... Láttam egy ilyen verkfilmet, ahol benyújtott a banklabló a certit, ez itt egy banklablás, és a néni pedig visszanyújtott egy másik certit, hogy ez pedig itt egy tejbolt. Tehát ez fordítva is működik. Egy pasas ül a bárban, borzasztóan szomorú, a mixer megszólítja, miért szomorkodik, uram? Tegnap este még nagyon fel volt dobva, amikor ezt a csinos nőt ölelgette. Hát igen, felismertünk a nő lakására, megittünk néhány pohár pezsgőt, azután azt mondta, Dezső, vedd le a ruhámat, majd később. Dezső, vedd le a melltartómat. Dezső, vedd le a bugyimat. Hát maga más is, a csodás mi volt? Hát bizonyára, de nem sokat láttam, mert ez a böhöm Dezső mindent eltakart. A kis kukkalom? Na, két idős néni beszélget, egyik sem Dezső. Ezek a mai fiatalok olyanok, mint a nyulak. Hogy értesz, kedveském? Két dolog érdekli őket, a fű meg a szeg. Lehet a nyulakkal lehetett erről beszélni. De majd a következő morgásban egy kicsit a nyulak majd szóba fognak kerülni, csokolom.

Na szóval, mire is illeszkedik a nyulas poénhoz a mai morgáson? Hát, kis reklamot csinálok Digi Dinosz barátomnak, akinél az oldalán találtam a következő videó, ahol egy rolleres konkrétan telibe ver egy nyulat, valami erdőszéli úton ezerre még mutatja, és hú, de megy a rollerről, és jön a nyúl, elől fölpattan a nyúl, ahogy elüti, akkor hát tanyázik a csávó, nem a Robi, de hát én ezt nagyon sokszor visszanéztem, hogy újval és újval lássam a röhögöket, én ezen röhögök. Viszont a morgus külis a rollerek miatt, én nem tudom gyerekek, hogy minek kell ahhoz történni, hogy végre valami érdemben elkezdődjön a rolleresekkel kapcsolatban, rengeteg baleset van. Én azt gondoltam, hogy oké, fiatalság, bolondság, ezerre mész a rollerrel, elesel, összetöröd magad, elütsz valakit, rendben van, tehát úgyse kiküszöbölni, de amikor esik, meg sötét van, esik, meg sötét van, és hideg is, és meg fúj a szél, meg ilyenek, tehát a korlátozott látási viszonyok mellett az mitől van, amikor a hülye gyerek, meg a másik hülye gyerek ketten fönt a rollerrel mennek ezerrel. Hogy így jackest forgatnak, vagy kamikáze berepülő pilóták, esetleg csak szimplán hülyék, nem tudom, de hogy tegnap másodpercen múlt Komáromban, hogy kiléptem a helyről, ahol dolgoztam, és esett az eső, tényleg az ivataló, stb. Tehát nem is az, hogy ásztak, hogy valamit, tehát bármilyen módon, hogy az, hogy ketten mentek, és egy másodpercen múlt, hogy nem lett baleset. Ugye tudjátok, hogy én ezen mesteri szinten tudok marhajókat kálonkodni, de visszafogta magam ilyen szempontjából, tehát édesanyák nem csuklottak, nem légy volt ugye anyák napja, de azért úgy gondoltam, hogy ezt így elmondogatom. Tehát kedves rollerrel közlekedő, kedves emberek és embernek látszó egyedek, lehetek már tekintettel arra, hogy a többi ember is élni akarna még kicsit, és nem akar egy olyan hülye halált halni, egy idióta barom, szerencsétlen agyhalott rolleres jön szembe, aki nem vesz észre egy akkor embert, mint én. És ha már két személyen mentek gyekezni, arra nem is beszélek arról az anyukáról, aki a kisgyereket, a kis parontyot viszi óvodába, hogy hát, ha együtt halljunk meg, tényleg nem kívánok ezt félreni, értsétek, én nem vagyok vészmadár, csak hogy így annak körülmények vannak olyan járdán, ahol az összes többi gyerek meg megy, gyalog, mondom, gyalog. Itt megjön a nénike, rolleressel, és ugye nincs csengő ezen a szalon, és elnézést, hát öcsém, ez a baj, hogy egyszer valaki majd elnéz máshova, akkor át fogsz esni, de nyíregyháza, pedig az nincs közel. Tehát tisztelettel kérem, azokat az emberek, akik roller tulajdonosok, és úgy érzik, hogy a roller nagyon gyors, hogy figyeljenek két dologra, az egyik, hogy ne csináljanak balesetet, másik, hogy ne menjenek neki olyan embernek, aki esetlegesen ez nem annyira szereti, mert hát, hogyha nem a roller lesz a legkésőbb, fogja majd az egyik, aztán megfog, aztán megben a rollert belehajtogatja a gödörbe téged, meg elás mellé, és az nem lesz jó. Úgyhogy csak óvatosan, uraim és hölgyeim, és hallgassátok a Super DJ Rádiót!

is volt az utcának is, ennél szebb napot itt éppen elkezdett esni az eső, úgyhogy esernyőmentesett ki, mert én tudom, hogy kell a földnek az eső, de engem miért nem kerülnek ki a cseppek, én nem akarok már megnőni.

Na mi rinne a zivadarra, az a zivatar, persze, mert a zivatar helye a zivatarokonnak az országban, amelyik részen 18 Celsius fok mellett elsőfokú riasztásban kérd a zivatarra, és elsőfokú figyelmeztetés ugyanúgy, mert hogy 100% hogy fog esni az elkövetkezendő 35 órában, bár a hőmérséklet tényleg enyhe, de hogy mindenféleképpen számítanatok kell ezek az időjárási anomáliákra, tavaszi ruha esernyővel mindenféleképpen nagyon csinos hölgy mutatja itt a képen ezt. Pénteken sok felől van az égen, rövidebb, hosszabb lapos időszakokra, hogy mindent találhattunk esetleg napsütésre még. Hát most már azért nem annyira lesz ez releváns, de ki fognak alakulni záporok, zivatarok helyenként eső mindenütt. Egyes zivatarokat felhőszakadás és bizony jégeső is kísérhet, sokfelé lesz élénk erős a déli délnyugati szél. Zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számíthatok, délután 19 fok körül alakul a hőmérséklet, de a záporok a zivatarokat követően hirtelen azért lehet hűvösebb. Na! A pénteki maximum után 1-2 fokkal visszaesik a hőmérséklet, ma szombaton megint aztán emelkedni fog, kicsit hullámzik majd a hőmérséklet, viszont a mediterrán ciklon mindenképpen csapadékot hoz és szeles időt is egyben. Szombaton ugyanis egy mediterrán ciklon alakítja az időjárásunkat, sokfelé várható kiadós eső, zápor, ugyanakkor a Dunától keletre való, a Dunántúl keleti felén szivatokra is számítanatok kell. Kora reggel 8-13, délután 12-24 fokot mérhetünk majd holnap, vasárnap aztán sokfelé fordult elő ismét eső, zápor az országban, Dunától keletre. Több tájegységünkön is jöhetnek az zivatarok, majd délután nyugaton, délnyugaton megszűnhet ugyan a csapadék, a legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul, napközben 12 és 23 fokot mérhetünk. Hétfőn majd nyugaton és délnyugaton több órára biztos kisüt majd a nap, és ezeken a tájakon már szávott több a csapadék sem valószínű. Sokkal délután lesz élénk viszont a légmozgás, hajnalban 5 és 13, napközben 14 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. Úgyhogy a hőfokra nem lesz annyira hiány, de vagy talán nem lesz benne hiba, talán így kellene jobban mondani, viszont hűvösebbnek érezhetjük az eső miatt. Orvos meteorológia nem lesz fölöttünk ma már időjárás front, de a füle zápor a zivataros idő miatt az érzékenyek körében, jött a fejfájás, jött a migrén, keringési panasz, vénnyomás problémák bizony előfordulhatnak. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenyebbek, tudtalanabbak is lehetünk. A szeles időben ráadásul romlik a hő és komfort érzetünk, ezért is erősítsük immunrendszerünket. Közlekedés meteorológia pénteken az ország nagy részén mindenütt kialakulhat zápor, zivatar helyenként eső, valamint egyes zivatarokat felelő szakadás és jégeső is kísérhet, emiatt sokfelé számíthatunk vizes útszakaszokra, helyenként akár vízátfolyások is nehezítik a közlekedést. A déli délnyugati szelet egyébként többfelé kísérik majd élénkelés lökések, északnyugaton időnként a nyugati a szél lesz élénk, a zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik az a bizonyos légmozgás, viszont ahol kicsütött a nap, remélem volt nektek napszemüveg, balesetmentes közlekedést kívánunk, fenyőfélék vannak a levegőben, és alacsonyabb koncentrációban megtalálható nyíri tölgy, eperfa, pázsitfélék és a bozza is, ezen is tessék védekezni. A balcsinál is sok lesz a felhő az égen, de azért a napocskára még talán napjuk, akkor is egy kicsit számítani, viszont egyes zivatarokat felhő szakadás is égeső kísérhet, ott is délután 19-21 fok körül alakul a hőmérséklet, ami majd vissza fog hűlni, és bizony a vízhőmérséklet már 17 fokos, lassan-lassan jó lesz az, de még egy kicsit várni kell. Itt viszont muzsikálni kell tovább, erre meg már nem kell várni, jön a kellemes csak a hipésönnel, ez pedig az autopályhez.

aki kérdezi, mit hallgat, Boriszkát, Super DJ Rádiót. Akkor úgy igazat mondasz, ezt köszönjük szépen. Be kellett vissza folytatni, mert valamelyik még visszatérünk, ez a The Time az idővel. És nem is van Mr. Ikondor.

Tiesto, illetve a Vervetek ködös felvétel, ilyen igazi napsugárzásdal lenne, ha nem szakad a deső, még milyen jó lenne, azt mondhatnám rá, hogy releváns, de nem az. De én a Tiesto felvétel, Before Sunrise.

időjárás mennyire teszi függővé a közlekedést és a újság útinform szerint. Magyarországon 16.30-kor jött a frissítés, ezért az M0-as autó déli szektoren Diós térségében az M1-es autópálya felé kigyulladt egy busz. Na, milyen jó, hogy esik. Na, a 8-os kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás meghaladta az 5 kilométer. Természetesen ez borzasztó. Az M1-es autópályán Iván Dárda felé, remélem jól olvasom, a 34-es előre Rákkeresztút és Ercsi csomópont után kigyulladt egy személyautó, szintén 34-es kilométernél egy sávon halad a forgalom. Na, erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, mint mindig a Biatorbágy térségében szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalató. Sokan haladnak még az M0-as autóúton is, így a fő csomópontoknál. Mindkét oldalon lassabb haladásra számítsatok, a péntek délutáni csúcsban a budapesti agglomerációban lehet fennakadásra, persze helyenként araszolásra is készülni, de rendkívül erős a forgalom még az 51-es főúton is, a Dunavarsányi ipari partnál, valamint Szigethalom, Szigetszentmiklós, Tapson, Dunahalaszti alsóbrendű útjain több kilométeres dugóba kell sajnos ott várakozni, lehet kerüljetek, és persze ma is érmes a mondás, magatokra baliszkál a szép anyag a kerekvilágra, mindenkire vigyázni, mert ugye hazavárnak mindenkit, meg persze oda is, ahova elindult.

Grazie, mondo, per un buon embernek. Aki nem vagyok, hogy ez a dalt fog szólni. Kedves hölgyem, énnek Miskolcot hoztál, de ne külön írjam, de ne ülj. Egyben van, nem? Lehet, hogy nem. Na mindegy, egy kis borangolás az Abasi pincék során. Ez jó, tetszik, tetszik. Ritának, csacsának, az egész világnak küldünk musikát. Ugye azért mondjátok, hogy borongolás, mert hogy borkostolás ez a borongolás, de jó. Na. És közben itt a kisasszony is velünk van, üdv minden szuperdicsi hallgatónak, Miskolcra jelentkezünk, borongunk az Avasi pince soron. Hú, ott nagyon finom borok vannak egyébként, ezek a tájjellegű, kicsit testes borok, addig csak óvatosan, óvatosan nehéz lesz a lejövetel.

megtudtam, iskolta pozsa, tényleg egy van. Kezdtem megijedni, hogy ennyire rosszul emlékszek már, de nem, jó van. Azért van Tapolca is, és van Miskolc is külön. Nem csak onnan tudom, mert ismerem, mind a két felesen Tapolcán büntettek meg a rendőrök nagyon, na mindegy. De küldünk dalt. Kicsit hüveskés, de mégis a boroktól. Hogy tudták ezt mondani, fennköltél váló hangulat van. Miskolc Tapolcára barangolóknak, Litának, Csacsának, Házénak. Jön a Stall, Sean Paul Temperature. Adunk egy kis hőmérsékletet nektek, gyerekek.

Miskolcra, de persze az érdemes ellátogatni most a jó kis Puska Tomis találat alapján. Kozmológia mindenkinek drága banhátaim. Nézzük a helyszínt. Mi is a néve? Diópa Pinyó. Budapesten Nagy Diópa utcában található ez a kis sörintézmény. Rég ugye sokat mondom, mert bizony ez egy pince, méghozzá az egykori Diópa borozó alapján. 2014 óta hát ide nem kóstolgat jár az ember, hanem célzatosan pusztítani az alsejtet, a felét belúgni. Ez a hely nem akar tetszeni, nem akar Instagram kompatibilis lenni, maga ugyan tulajok igyekeznek és alkalmanként vicces tartalmakat posztolnak, alantas, talán. Őszinte, mindenképp, de ide csak lemész, iszol és elfajtozó létezik a külvilág, négy sörcsapban, azon jó városító, shoppani klasszikus, shoppani ipa, shoppani megy, és krusovice, ami finom. Borokból, ostorosból van, amit egyiket nagyon szeretek, meg egy csomó kommersz tömény, ám a hatásmechanizmus így is garantált. A pontban fiatalok a közönség szintű klasszikus alapozóhely tévével, csocsóval, a buli negyed peremén mi nehezen ereszt, hajnalig tartja magát, így gyakorlat előfordul, rajtvég állomás. Egyébként az úriember, aki írta neki 2021 ben a szülőnapi kocsmatúra 13. helyszíne, jó szerencsésen alakult. Hát a besetéről egyébként Tamás nem számol, de a fotókon fantasztikus dolgok vannak. Gitár belsejéből kialakított bárpult. Ez mennyire nagyon durva, mindenféle üvegeket, tehát a gitár nagyjából a háromszoros annak a méretnek, amit egy gitártól általában megszoktunk. A pultok tényleg nagyon jó, ez egy igazi pince természetesen, és ilyen csocsóra való érmeket osztogatnak, akár sör mellé, tehát különböző ilyen szerethető részek is vannak, és van külön helysége is, úgyhogy természetesen ettől függetlenül minden egyes kritériumnak megfelel, amiről egy kocsmát gondolnánk, látogassátok meg a Diópa utcában a Diópa Pinyót, és ne felejtsétek el, hogy fogyasztatok ma is felelősséggel. Na nem sokára boriszkópolunk, bődobok még egy kávét, hogy elakadt a szabam, mert óriási felhőszakadás van Tatabányán, tehát aki errefelé tart, hogy innen indulna és hallgat engem, annak most nagyon erősen tanácsolom, ne menjen sehova.

Nézzük ebben a szép időben, mik is jelződnek. Figyelek! Kérdés szépen, Kosoknak írják, hogy jóval érzékenyebb lehetsz a megszokott, mert ha kifejezetten jól teszed, ha nem akarod minden percben túlpörgetni magad, később viszont új lendület érkezik, és végre könnyebben rá tudsz szállni magad egy fontos döntésre, vagy annak első lépésére. Ugye ez nem mindegy, hogy melyikkel jár. Először lépjünk, aztán döntsünk, fordít a hülyeség. Kosok, igen, ezzel kezdtük. Bikák, kérdés szépen, különösen fontos lesz számodra, hogy olyan emberekkel vedd körül magad, akik mellett nem kell szerepet játszani, közben erősebben körvonalazódik benned, milyen változásra lesz szükséged a következő hónapban. Ikrek, pénteken sokat gondolkodsz azon, valóban jó irányba tartasz, főleg a munkáddal vagy hosszabb távú céljaid a kapcsolatban, egy váratlan találkozás vagy ötlet új lendületet tud adni a te terveidnek. Rákok, egy új terv, utazás vagy végigadott a dédelgetett cél végre valóságosabbnak tűnhet, közben egy felelősséggel kapcsolatos helyzet arra ösztönözhet, ne csak gondolkodj, hanem végre konkrét lépéseket is tegyél, de gondolkodni az pontos, így értek el, oroszlán. Pénteken érzékenyebben reagálhatsz arra, mennyi energiát adsz másoknak, és mit kapsz cserébe. Később viszont új inspiráció érkezett, ami kizökkent a túlzott agyalásból, és újra lelkesedés hoz a napodba. Jaj, Jézus! Na, ha sokkal jobban megérzed mások hangulatát, valódi szándékait, ezért egy beszélgetés különösen mély nyomot hagyhat benned, nem mély nyomot, mély nyomot. Egy spontán döntés vagy új lehetőség segített abban, hogy könnyebben is a változás felé. Ez az, hadd dörögjön, mérlegek! Pénteken érdemes lenne jobban figyelni arra, mennyire vagy kimerült az utóbbi időben. Egy kapcsolatban közben elérkezett az ideje egy őszinte beszélgetésnek, amelyik eddig mindketten halogatva volt vagy lett. Skorpiók, ma erősebben kapcsolódsz a kreatív oldalathoz, és könnyebben engeded meg magadnak az álmodozást vagy a játékosságot is. Közben arra is ráébreszesz, hogy a stabilitás most fontosabb számodra, mint bizonytalan izgalmat. Nyilasok! Pénteken jó lett egy kis visszavonulás, még akkor is, ha általában inkább besgészt keresel, később viszont hirtelen visszatérhet a lendületed, és könnyebben mondasz igen valami spontán progira vagy akár új ötletre. Bakbint Boriszka, ma különösen pontos szerepet kapnak a beszélgetések, és egy fél mondatban is sokkal többet érhetsz meg, mint elsőre gondolnád, közben egyre erősebben érezheted, hogy szükséged van több örömre és könnyedségre a mindennapokban, nem kell mindig csak a kötelezettségekre koncentrálni. Egy ilyen milyen fontos vízöntők. Pénteken jobban át tudod majd gondolni a mai nap, mire érdemes még valójában energiát, időt fordítani, egy új ötlet vagy beszélgetés közben páratlanul lelkesítően viszik a gondolataidat. Végül, de nem utolsó sorban a halak horoszkópja. Hát kérdez szépen, különösen erősen működik a megérzésed, és szinte azonnal ráérezhetsz arra, mi zajlik a háttérben egy kapcsolatban vagy némi helyzetben. Egy gyakorlati döntés vagy őszinte beszélgetés segített visszatalálni a belső egyensúlyot. Ez így van, attól függetlenül mindenkinek mondanám, csak a jó fognak teljesülni, amiben nem kell foglalkozni, és amit tudnak majdnak szíves ügyelmetekben hallgatni minket, talán még az esőt is jobban elviseljük. Így a vádány pedig még mindig szól egy picit, aztán Magyarországra megyünk szintén. Nagy bogés, egy estótól jön. Jó leszek újra!

Tudjátok, egyébként én nagyon szeretem a tacskó kutyákat, úgyhogy ez a Weasley kutya, és hát vannak bizonyos érdekes hitek és tévhitek is a tacskókkal kapcsolatosan. Na, 4 tévhit. A tacskó egy lustálkodó, olyan sokan hiszik, hogy a tacskók valójában rendkívül energikus kutyák. Ha nincsenek eléggé megmozgatva, akkor könnyen viselkedési problémák előkeztek náluk. Kis mérete miatt könnyen evett, ez teljesen hülyeség egyébként. A valóság azonban az, hogy a tacskók igencsak makacsak, de egyébként rendkívül intelligensek is, ami következetes nevelést igényel, bizony, hát néha ellen is tud szegülni. Csak lakásban érzik magukat a tacskók, hát ez nem igaz. A természetes ösztön egy kielégítése elengedhetetlen a kiegyensúlyozott élethez, és viszont kicsit kelekoltják és tudnak az ide imádni valóak persze. Mindig barátságosak mindenkivel, ez sem igaz. Engem például harapott meg tacskó, tényleg egy tacskónak bizony nem ajánlott kihúzni a gyufát a szóperatív értelmében. Ez általában a múltjukból fakad, mert hogy önállóan dolgozó vadászkutyák voltak régen, akiknek gyorsan kell reagálniuk a veszélyre, vagy a váratlan helyzetekre. Úgyhogy a kutyák, de azért ezeket a dolgokat érdemes tudnotok. Na, kérem szépen Kollár Gábornak is szétabot kívánok, itt van velünk a Super Radio nagyon-nagyon kedves szavak környezetében, vagy hát következtében. Gábor Bálint úrnak is szétabot, a vidalakók jelen vannak, fülel nekem van az eső, és van is köszönjük szépen, kedves Bálint, és mi az időjárás, tényleg ilyen weather experience, előbbi dörgött villámot, hogy ezt a tevékenységet kicsit nem műveli, de olyan vihar előtti csend van, úgyhogy közben esik, úgyhogy szerintem lesz itt még show, Sabai és Borsa, és egy na, Valhalla után megyünk tovább.

Modern érkezik az Aktívval, DJ Junior barátunk remixét hallhatjátok itt a Super DJ Rádióban. Ne felejtsétek el, Vibe számunk 0671595995, van Boriszkás hívó is hozzá 0632 1948 07 Rukpisán.

Képzeld, még 5 napot kell aludni a következő csodálatos eseményre, úgymond, ugyanis május 20-ától pontosan indul az ország első hop-on-hop-off Volvusza a Balatonnál, szintén túrázás. Hát tovább május 20-án indul el Magyarország első hop-on-hop-off rendszerű Volvusza a balatoni felvidéken. Az új szolgáltatás a Balaton főre Csopaki borvidék pincészeteit köti össze, és lehetőséget ad arra, hogy az érdeklődők egyetlen nap alatt több helyszínt is felkeressenek, hogy autóvezetés nélkül magyarul lehet inni alkoholt. Az egyik kultúrban például a borvidék legismertebb pincészeteit fűzik közbe. A jelenti többek között Balaton főre, de Csopakot, Paloznakot, Pécsejt és Balaton szőlőst is érinti. Ezek nem annyira ismertek települések, mégis ennyivel nyugisabbak is persze. Na, a közel 70 km-es körút a Nívegyvölgy térségét is érinti, többek között láthatjátok Mencshelyet, Óbudaváros, Szent Atalpat, Tagyon és Balatonakali környékét is. A szervezők szerint a programok célja nem csak a borkóstolás, ha-ha, persze pálinka is, a látogatók autó nélkül lehessen fölfedezni a borvidéket, miközben a kisebb pincészetek és falvak is nagyobb figyelmet kapnak, a rendszer különösen azok számára lehet vonzó, akik egyetlen nap alatt szeretnek több helyszínt is bejárni. Most azt nem én vagyok, de ettől függetlenül csábító az ajánlat, pláne tényleg azt, hogy nem kell hozzá vezetni, úgyhogy ne felejtsétek el a kedvetek támad, már is 20-án indul az ország első hop-on-hop-off Volvusza, természetesen érdemes ott is felelősséggel fogyasztani. Na, itt meg közben jöttek üzenetek, én próbálom így lekövetni. Laposak Károly úrék is dolgozgatnak, igazán pontosan hallgatnak engem, közben méghozzá Pannonhalmán a benzinkuton mindenféle finomságokat mutattak. Hát most ezt ők készítették, hogy őt kajálják, ezt nem tudom, mindesetre jó étvágyat, kedves laposáik is. Örülök, hogy ti is velem vagytok. A fogyatásban Hugel érkezik, jön az Aktív Remix, rá szól, hogy Jamaican Bam Bam.

0: Csörgős Zsolt és Zsolt Andrus számítva, menjünk most már, kellene szépen, volt egy jó kis betonkeverős keverést mutatva. Hát mondanám, nem ez most kollega, akinek inkább ezt adnám a kezébe, legalább akkor ma tenni, de most megint gonoszkodok. De utka pedig rám szóltak, hogy ne gonoszkodjak pedig, de. És közben is Simon Melindáknak fantasztikus ételek készülnek, csak hát ugye eső ellenére hiába jönnek, hála jégnek, hogyha nekem messze van ez innen. De köszönjük szépen, nagyon sok finomság érkezett itt a fényképeken. Köszönjük szépen, úgyhogy csak nyugodtan és kedvel, örömmel tessék látogatni. Hol is hagytak most, mindjárt mondom. Pannonhalma, benzinkúrna. Jó munkát, jó hétvágyat, egész.
1: A legjobb zenék, a legjobb zenék szólnak. Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz.

remélem, nem kés. Szólok, hogy ma Szonyák és a Zsófiák ünnepik a névnapjukat. Kedves Szonyáskák és kedves Zsófik, nagyon-nagyon boldog névnapot. Igen, gyerekkoromban a Zsófiról beszéltek Zsófinak, nem örültem nekem, mert volt egy Zsófi néni ismerősöm, aki hát aranyos néni volt, csak hát kicsit szőrös, meg kicsit büdös, szóval nem annyira volt az jó példakép, azért attól függetlenül szerettük őt a magunk módján, nem szaglászni volt ott, igen, az igaz, hogy. Na minden, szóval a Szonyák és Zsófiák ünnepik a névnapjukat. Szonya eredete a Zsófia, orosz beszézőjének németes formája, a Zsófia pedig görög jelentése bölcsesség. Másodlagos a mai névnapunk is van: Dionízia, Dönis, Fürtike, Médea, Upor, Izóra, Izsák, Konstancia, Rupert, Ruperta, Izidor, Cézár névnap is van ma. Holnap a Bocik és a Mót is ünnepik a névnapjukat, nagyon boldogat nekik is majd holnap, és a szülcsenak csiszolt mondanám, nagyon boldog születésnapot kívánok mindenkinek, kinek ma van, aztán ma tartja ráadásul. Itt pedig mentezünk egy body language.

Na köszönöm, Lej Anikónak is nagy üdvözletünket küldjük, aki hoppál Attila küzdeni, hogy várja, hogy nagyon-nagyon siessen, most már végre nem munkából. Hát azért a pianésznek is meg kellene az idennek természetesen. Örülök, hogy velünk vagy, és persze Laci úrnak is. Egy nagy hoppával remélem ott terem Anikónál.

Na és akkor most újra postást, de muszáj mondanom. Örülnek, hogy tényleg itt vettek és hallgatoztok. Mészel azt, hogy az hoppá, Laci írja nekem, hogy tulajdonképpen mindjárt ott termek, mindjárt sietek. Önövel mondom, nagypacsa a Superlexnek, puszi Anikónak, üdvöl Laci és vesz a hoppá! Óvatosan meg ne botoljatok. Bár persze, bizonyos helyzetben a botlás utáni fekvés az nagyon fontos dolog, de most ebben nem menjünk bele jobban. Úgyhogy hoppá, Laci, örülök, hogy te is itt vagy velünk, és persze, adjál nagy pusztantást Anikónak, hogyha megérkezel, és meg ne háztesen.

Tudod, az mindig eszembe, hogy oda, hülye, mondok, hogy digidagi daganat kergeti a halakat, de a halak ügyesek digidagi elesett. Tehát hogy mi voltak ügyesek, a halak az nem derült, hogy kiugrottak a vízbe, hogy elessen a daganat, nem tudom. Ez eléggé ilyen bodybuildingos gondolka volt, nem? Egyébként ki az a hülye, aki kövér, és neki áll a halat kergetni? Sok szapaládi meg ott nő a Tesco-ba, érte, tehát nem értem. Egy bodon százat csinálnak. Ezzel a felütéssel viszont Varga Feri, Balázsi Bettina még érkezik. Hát egy bolond százat csinál, akkor nem tudom, hogy 3,5 bolond mennyit tud csinálni, de elmondom nektek. 350-et.

0: zenét ki is el vagytok punyadva így ezen az esős péntek délután, hogy senki nem jutott eszébe.
1: Egy férfi kell és semmi más.
0: Hogyan tudna egyébként?
1: De kinek kell egy hasonlás?
0: Ha fél bolond egészet csinálni, hiszen hogyha egy bolond százat csinál, segítek, akkor ugye 10 bolond csinál ezret. A 10 és fél bolond, az nem 1500-at csinál, gyerekek. Szoros csak föl százzal. Ugye, hogy ugye?

csodálatos barátom el, és írja nekem, hogy na, már vártam a matekot megint tőled, és hagyod ki, hát persze. Most arra lennék kíváncsi egyébként, hogy az egybolond százat csinál, hú, de belementem ebben most egy picit így a műsorba. Ezt nem kell írni, ezt csak úgy kifele terjesztő szándékon mondom, hogy el lehetne gondolkodni, ez fordítva is működik? Tehát, hogy a kommutatív folyamat megye visszafelé, mert ugye egy balon százat csinál. De mi van akkor, hogyha ez fordítva kéne működni, hogy mit tudom én, a bolondban akarsz normálisat csinálni, hogy össze kell szedni 100 embert, hogy visszafele egy tudjon lenni, vagy mi van akkor, ha csak egy bolond van, azt akarod megszüntetni 100 emberrel, hogy akkor csak 100 bolond marad, vagy abból csak 100 ember, ugye? Mert ugye tört alakba kell ezt felírni, tehát hogy 1/100. Tehát akkor azt akartam mondani, hogy 0,01 darab ember csinál egy bolondot.

gyorsan elmondom még, hogy 32 éve tartjuk a Család Nemzetközi Napját. 668 éve e napon kezdte meg az ismeretlen szerző a képes krónika írását, ami akkor még nem volt képes krónika, ugye? 586 éve Erzsébet királyné Székesfehérvárot királyát koronáztatta csecsemő fiát, aki volt az 5. utolszülött László, ugye? Őt úgy is hívták, hogy Dobzse László, mindenre bólogatott, Dobzse, Dobzse! És én vagyok a bolond, mi? Na, 459 éve született Claudio Giovanni Antonio Monteverdi, olasz zeneszerző. Ő szerezte előttől az első operát. 408 éve Johannes Kepler megalkotta a bolygók mozgásával kapcsolatos törvényeket, ma is fontos. 319 éve született Leonhard Euler, svájci matematikus, valamint fizikus. 205 éve született Zsigmondi Vilmos bányamérnök, az artészi kutak fúrásának elterjesztője. Tudom, minek kell méregetni egy bányát. Na minden, 158 éve a márciusi forradalom után ugye újabb tömegtüntetés kezdődött Bécsben. Egyébként ott hangzott el az a mondat, hogy Metternich, Litvánik, de az már későn hangzott el. 170 éve született Lyman Frank Baum, amerikai író. Ő írta az Óda csodák csodáját, hogy nekünk a nyúlóregében mindannyian úgy néz ki. 167 éve született Pierre Curie, Nobel-díjas francia fizikusunk. Hát kérem szépen, ő is tartozik a... És természetesen maradunk bolondnak, ahogy nagyon kedves barátunk, Kukoriku mester is megjegyezte ezt. Na mindjárt mondok nektek egyébként mindenféle élő műsorokat. A mai nap a folyamatos Super DJ Rádióban. Léka lenne még egy kezem. Na akkor hogy néznék ki? Tudod, a Stay Together felvétele, menjünk még Hover Corival.

elnézését kérem tőle. Kukori bácsi természetesen, mint abban a nagyszerű meséből. A Kukori bácsi érkezik utánunk. Jelen például most éppen utánam. Fantasztikus műsort van nektek készíteni, nyújtani, 18 órától hallottátok őt. Őt követi majd a DJ Simon 20 órától, és Kürtöki Gabi barátom, akit valamiért következetesen levagyoztott, 22 órától teszi magát oda, hogy mindenkinek fantasztikus legyen a kedve. És persze, ha vár a kedve, minden percben más és más, az egy másik reklám. Na, hallgassatok a Super DJ-t!

gyerekké fiatalok vagyunk, a kollega is meg én is, jön a Kids felvétele, az MGMC-vel, a Fezóékkal, és én megköszönöm a szíves figyelmeteket. Hallgassatok a Super DJ-t minden időben, igyekszem holnap is érkezni, remélem az időjárás most már kegyesebb lesz hozzánk. Köszönöm, hogy hallgattatok!

Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírjuk,

0: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek, míg meg nem halnak.
1: Száz százalék sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
2: Hát csodálatosan szép késő délután, kora estét kívánok minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak. Szeretettel köszöntök mindenkit határon innen, határon túl, ott is, ahol a kis kurtafarkú malasztúr. Érezzétek jól magatokat velünk. Először is szeretném megköszönni kedves kollégáimnak, DJ Simonnak és Boriszkának a fergeteges délutáni műsoraikat. Köszönjük néktek, és hát ne feledjétek, DJ Simon még jön vissza 20 órától hozzátok. Hát nagyon szépen köszönöm még egyszer nekik, én nagyon élveztem a műsorokat, mindegyik őket hallgattam. Fantasztikus volt, nagyon jól éreztem magamat, bízom benne, hogy ti is, kedves hallgatóim. Ez pedig már Fancy és a Golden Bad Eyes, bocsánat. Kellemes fülelés mindenkinek, így, hogy elkezdődött a hétvége, bízom benne, hogy mindenkinek kellemes hétvége lesz. Igaz, hogy itt most Erzsébeten ismét beborult jó nagy vihar van, de remélem hamar tovasszál. Kívánok mindenkinek jó fülelést!

és már bejelentkezett a Viberen a kedves Izsa család. Gyönyörű délutánt kívánunk neked, kedves Kukori bácsi innen Erdélyből, Erdőszent Györgyből. Az Izsa család jelen, örülünk, hogy újra csűröd és csavarod nékünk. Kellemes délutánt, szuper hétvégét kívánunk mindenkinek. Hát ugyanezt kívánom néktek is, kedves Izsa család. És hát itt van kedves Encsike. Szia, kedves Kukori bácsi, sziasztok, szuperek, Encsike jelen, mint mindig. Képzeld, ma itthon úgy köttem, és egyszer csak meghallottam a Deltás kedvű zenédet, a gépet, és itt azt hittem, hogy te jössz zenélni. Pár perc volt, mire felúcsúttam, és rájöttem, hogy nem is, csak pont ez a zene szólt. Látod? Már ezek az elvonási tünetek jelentkeztek. Kívánok minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak, és persze neked is szép délután, és kellemes zene hallgatást. Itt nagy vihar felhők gyülekeznek, úgyhogy csapasd a jó zenéket. Puszcsika, Encsike, hát mint említettem, itt Pest Erzsébeten is elég rendesen gyűlnek a viharfelhők. Lehet kitartást mindenkinek és kellemes fülelést.

És megérkezett a Viberre Csoki Zsolti. Szia Kukori bátya, sziasztok, szuperek, felső tárkány jelen. Hát örülök neki, hogy itt vagy, kedves Csoki Zsolti. Szervusz, felső tárkány, érezzétek jól magatokat. Kellemes fülelést kívánok.

megérkezett a Viberre, kedves Putyer Lajos is, üdvözöllek, kedves Lajos. Szép estét, Kukori bácsi, hadd szóljon. Hát bízom benne, hogy szól. Kellemes fülelés mindannyiótoknak és szuper hétvégét a szupereknek.

Csak hallgatom, már hiányolta, hogy miért nem adok Szaragoza bandet. Hát most megtaláltam, szóljon a Medley Caribbean, itt a Super DJ Rádióban, ahol Kukori bácsi próbál megszórakoztatni benneteket. Az elkövetkezendő az a

száma is, legyetek bátorak és nyugodtan üzenjetek, vagy nekem, vagy valakinek, akiknek szeretétek. 0670 45 95 995, csak bátran, hisz a műsorvezetők nagyon szeretik, ha üzentek nekik.

És most egy találós kérdés. Kedves hallgatóim, Somló Tamás következik, és a dal címe pedig Indulni kell. Most arra lennék kíváncsi, hogy ez melyik filmben szerepelt. Annó nagyon-nagyon régen, de van egy felújított változat annak a filmnek. Várom válaszotokat.

Mazsi is. Szép estét és jó adást kívánok neked, Kukori bácsi, megjöttem. Mindenkinek jó szórakozást kívánok. Hát köszönjük, kedves Mazsi. Neked is kívánok kellemes fülelés, jó szórakozást és kellemes hétvégét. Ecsike is írt, és írja nekem, hogy Kukori bácsi, ez nem ér, így nem haladok, ha ilyen szuper ütemek szólnak, csak táncolok a polszívóval. Nem baj, a polszívó is szereti. És ő már adott egy választ, kedves Encsike, sose halunk meg. Hát nem ebből a filmből van, lehet még talán...

megyünk, hisz tudjátok, Kukori bácsi Csőri csavalja nektek a hangjegyeket és stílusokat, ez pedig már a Tiesto lesz itt a Super DJ. Let's get down to business.

Nagyon... Szia Kukori bácsi, csodás délután neked és minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak. Hát köszönjük kedves Zsuzsika, csodálatosat néked is, és nagyon szép hétvégét. Ez pedig Márava Max, itt a Super DJ Rádióban. Köszönöm kedves, hogy itt vagy.

Possible eldobásra. Az nem tud repülni, teszi a dolgát, már garázsban van, már is végzett, jöhet a tánc. Már várom a humanoid robotokat, végre mikor fejlesztik ki tökéletesre, mert akkor én csak táncolhatok a jó zeneid, Kukori bácsi. Hát bízunk benne, hogy azért nem veszik át teljesen a szerepeinket a robotok, de hát sose lehet tudni ebben a mai őrült rohanó világban.

És képzeld el, kedves Encsike, hogy engem is próbáltak már a botlámaimmal bevinni ebbe a tázba. Hát nem tudom sikerrel, de hát azért valamit csak ugrak-bugrált az ember. De hát igen, csodálatos hangja van a hölgynek.

most pedig, hát mivel hogy emlékeket ébresztünk, kedves hallgatóim, egy nagyon-nagyon-nagyon régi dalocska, még annak idején édesanyám tette fel Bakeliton nékem. Harangozó teri előadása következik, a dal címe pedig Minden ember boldog akar lenni. Hát ugye, hogy ugye?

fogtam bele, de egy kicsikét elérzékenyültem, mint említettem, édesanyám tette fel ezt annó Bakeliton, és hát ez abban az évben íródott, abban az évben adták elő, amikor én születtem. Hát nem ma volt. Most pedig egy kicsikét külföldi vizekre vezünk, Szonya Sissy Kecs és a Heartbreak Hotel. És megérkezett kedves Kollár Gábor is a Viberre. Te jó Isten, Kukori bácsi! Na ne, maradjunk csak Kukori bácsi! Szabadszálláson jelentkezzem hozzád. De jó hallani ezt a számot, még régi lemezjátszón hallottam ezt a szupert. Hát köszönöm Gábor, hogy te is így gondolod. És hát ez mindenkinek jár, hogy boldog legyen, ahogy kedves Encsike írta. És hát itt van kedves barátom, Robi. Üdvözöllek, kedves Robikám! Remélem, Hugicám is már otthon van. És üdvözlöm Danit is, érezzétek jól magatokat, köszönöm a jó kívánságokat. És hát, kedves Zsuzsannától kaptam egy szuper képet, ahol két csodálatos hölgy között vagyok. Hát köszönöm, aranyos vagy, nagyon szép emlék, nagyon szépen köszönöm.

Hát bizony-bizony, de azóta már nagyon rohan az idő. Ezt a dalt fogja nekünk előadni Konzsuzsa itt a Super DJ Rádióban. Hát ez se egy mai daloska, ugye? Hát emlékeket ébresztünk, ugye? Kellemes fülelés, kedves szuperek!

Hát igen, mert az idő könyöltelen vonatán fut minden tovább. És hát a Viberre kaptam egy üzenetet. Good evening, Mr. Kukori bácsi. Thank you, Fritjo. Érezd jól magad, én lenni ungaris a szamuráj, nem tudni külföldi nyelveket, csak ilyen szlengeket, de nagyon szép estét, és kellemes zenehallgatást kívánnék neked, Kukori bácsi, és persze minden szuper DJ rádió hallgatónak. Nem sokára következik

Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk. www.superdjradio.hu.

Hát nem tudom, de sokan ismertek biztos a dupla vagy semmi játékot, hát bizony-bizony egyszer én is játszottam és nyertem. Hát igen, piros vagy feketére tenni kellett, én pont a pirosra tettem, és pont az jött be, nagyon gyorsan abban is hagytam. De a dupla vagy semmit azt most a Dollyról fogja előadni nekünk itt a Super DJ Rádióban.

És már is külföldi vizekre vezünk, szóljon a Saragossa Band és a Zavadák itt a Super DJ Rádióban, kedves hallgatóim! Még egy órát kell kibírnotok velem, és 20 órától érkezik hozzátok DJ Simon, és 22 órától pedig Kőszegi Gabi barátom fog érkezni hozzátok remek műsorával. Érdemes továbbra is velünk maradni, és nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, és nagyon jó fülelést!

pedig ismét egy nagyon-nagyon régi magyar dalt fogunk hallani Németh József előadásában. A dal címe pedig kicsit szomorkás a hangulatom máma, de hát a tietek ne legyen, sőt inkább virgonckodjatok, hisz hétvége van. De hát muszáj leadom, mert szerintem nagyon szép szám. És hát nagyon-nagyon régi. Régen volt fiatal.

igen, igen, az még nem tud bírgonckodni, aki holnap is megy dolgozni, de hát ilyen az élet. Kegyetlen. Fel a fejjel, kedvei.

És megérkezett a Viber-re The Green. Micsoda felvételek, üdv! Hát üdvözöllek, jó fülelést kívánok, érezd jól magad a Super DJ rádióval!

És nem sokára ismét egy régi dallal megyünk tovább, kedves hallgatóim, hisz emlékeket ébresztünk. Por Péter fog előadni nékünk a dalt, aminek az a címe, hogy Fekete vonat.

0: igen, Viberen írja nekem Encsike, hogy nem hazudtolod meg magad, drága Kukori bácsi. Ez is micsoda sláger Porpéritától, és majdnem veled egy idős. Hát pontosan egy idős velem. Köszönöm a szép szalakat, kedves. Most pedig ismét külföldi vizekre vedünk, szóljon az Abba, és a Thank You For The Music.
1: Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk.

És már is ismét hazai vizekre vezünk Szajon Zalatnai Cini. Hol jár az eszem? Szintén 1966-ból. Nem most volt.

Hát igen, Laci bácsi, nincsen Dr. Oetker, hát akkor muszáj vagyok én csinálni valami kaját. Szóval a Maria Macaroni a Dolly-ról tól itt a Super DJ Rádióban. Hát igen, igen, megfőzzük a tésztát, mármint a macaronit, és teszünk rá valami bumbot. Ugye, ugye? Már kész is. Kis masztersakács.

És bizony, bizony a következő dal egy kívánság lesz. Csak is Zsolti küldeni Nyuszinak, akinek ma van a születésnapja. Az előadó Jermin Jackson és Piazzadora. Fogadsz szeretettel, kedves Nyuszi! Csokis Zsolti Nyuszia. Sok boldog születésnapot kívánok!

hát kedves hallgatóim, az igazság, hogy már csak az a búcsúzó dalom maradt hátra, a szokásos Daniel Figelgőtől elmegyek. Hát nagyon hamar elrepült ez a két óra. Nagyon szépen köszönöm, hogy hallgattatok, bízom benne, hogy sikerült egy kicsikét szórakoztatni is benneteket. Higgyétek el, ez volt a célom. Legyen csodálatos az estétek és a hétvégétek. Fogadjátok DJ Simont és Kőszeg Gabit nagy-nagy szeretettel. Biztos vagyok benne, hogy kitesznek magukért. Köszönöm mindenkinek a jó kívánságot. És még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy hallgattatok. Határon innen, határon túl. Ott is, ahol a kis kultafalkú malasztúr. Aki beteg, mi hamarabb gyógyuljon meg. Vigyázzatok magatokra és egymásra. És ha tehetitek, hallgassátok a Super DJ Rádiót.

Nos hát akkor gyönyörű szép jó estét kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádion. Ez már a Private Night, a szokásos Private Night DJ Simonnal. Péntek este egészen 10 óráig itt a Superen. 2067-45-95-95, ez még mindig a Viberünk, ide lehet nekem írni, hogyha bárkinek bármi mondandója lenne. Kukori bácsának én köszönöm szépen ezt a csodálatos két órát. Megint jó volt, megint hozta az üreg. Kapirgáló. Leöregezem, majd persze ez egy gyomorba fog vágni. Jut eszembe, én találkozok vele jól ülve. Vissza kéne fognom magam itt a sértegetésekkel, de azért csak szeret az öreg engem is. Na, megint leöregeztem, nem baj. Úgy, hogy pazsit is szoktam. Mindegy, fel fogok készülni, vagy vaslemezt fogok beszerelni a hasam elé. Azt nem lesz gond. Na, hát a szokásos módon megyünk itt a Superen. A Private Night-ban a szokásos péntek esti zenéken, azt lehet mondani. House, tech house és mindenféle új house, aminek akarjátok nevezitek. Itt az első zene 2015. Egyenesen Olaszországból érkezik. Pablo Alberto Lodi, azaz alias a Dusty Kid. Imádom a csávót, egy hatalmas figura, amúgy alacsony nálam, alacsonyabb. Az első zene tőle az, ami éppen pörög. A The Arsonist. Én mindenkinek nagyon jó kagylózást kívánok. Majd jövök és olvasom a Viber-t, tudod, szoktam mondani. Meg oh yeah.

és a következő nótára. 2021. május 25-e. Érkezik az All Day I Dream, ahogy az szokott lenni. Megint az All Day I Dream-eket hallgatjuk, vagyis hallgatjuk tovább. A 70-es lemez. Érkezik Tim Green. És a The Moss EP-ről jön a névadódal, jön a Moss című nóta.

Na nézzük azt a bizonyos plusz 36 74 95 99 5, azaz a Viberünket. Elsőnek írt nekem Encsike. Azt írja, szia, kedves DJ Simon, sziasztok, szuper kagylózók, Encsike továbbra is jelen. Kagylózok ezerrel, gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek, és kellemes lazulást, zenehallgatást hétvégét. Neked jó adást, most Csika Encsike. Hello Encsi, jó kagylózást neked is. És mielőtt még tovább mennék a Viberesekkel, akkor megragadom az alkalmat, és elmondom, hogy a következő az egy 2016. február 29-én megjelent csodaszép fehér lemez. A Connoisseur Records jó voltából, egyébként német, nem tudom miért így mondtam, mint kiadó, piacra dobta, egy igazi melodic technónak nevezik, négy szicíliai DJ, és hát így barátok is egyben. Zenéjüket a Human Machine, mint az előadók, és a 146 az EP címe. Szóval a 146 EP.

Na szóval, nézzük akkor a Viber tovább, itt van velünk a Lovász Károly József Kárcsi barátom, és azt mondja, hello DJ Simon, hello kedves barátom, itt vagyok és kagylózok. Nagyon szép estét és hétvégét kívánok, és jó oldás barátom, oh yeah, hello Kárcsi! Gyógyulgassá, láttam, levették a pupodat, innentől kezdve nem tudsz menni Notre-Dame-ba harangozni. Aj, de szemét vagyok. Na mielőbbi gyógyulás, barátom. És ő István és családja még mindig itt, ahogy az szokott lenni. Köszöntünk újra téged, kedves DJ Simon, innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Az is a család még mindig itt, csapassuk. Oh yeah. Hello István, üdv a családnak. És jó kagylózást, úgy, ahogy Fritjónak is. Aki csak annyit ír. I'm still here. Oh yeah. Hi, Fritjó. Itt van velünk Kosszú Gábor is, aki bejelentkezett. Jó estét!

jössz Jakab szállásra, július 24, 25, 26, vagy valahogy így van, ha jól tudom, akkor esetleg meglocsolhatjuk a torkot, a garatot, egy kis pácival is. Kapirgáló úriember még annyit írt hozzá nekem, hogy ugye mondtam, hogy biztos, hogy gyomorba fog vágni az öregezésért. Azt írt, hogy nem fog bántani, mert imád. Oh yeah. Zsú, annyit ér nekem, hogy infitta, ismét itt, min rums kamerad. Min rums kamerad. Hát akkor hogy van a bánatot. Itt van velünk aztán a kedvenc figurám is, a pálcika ember megérkezett. Annyit ér, szia, DJ Simon, olyan, mintha már hallottalak volna. Ugye ilyen deja vu van. Hát a délutáni adást azért így, ezzel most is

mint ahogy Pudgyán Lajos is megérkezett, azt írja, szép estét, hello Lajos! Azért reménykedek benne, hogy te is oda vagy ezekért a zenékért, legalább annyira, mint én, vagy jobban. Jó kagylózást neked is, úgy, ahogy Kolozs Iminek. Szia Tomi, újra jó zenélést, kellemes zenékben, jó kikapcsolt, így a hétvégére mindenkinek. Szia Imi, kedves egészségedre. Vizet igyál melléje, tudod, szoktam mondani. És jó kagylózást, mint ahogy Kollár Gábornak is, aki írt nekem, hogy szép estét kívánok, Simon úr. Ez bezzeg nem beugrósodás, de véleményem szerint nem is. Nem lesz borzasztó, borzasodás. Szabad szállás jelentkezik. Hello Gábor, jó kagylózást neked is. Itt van velünk Bazsi, Zsanyiti, jó műsor, nem? A nélkül jó.

itt van velünk Béni is. Egyenesen Győrből. Szia Simon, jelentkezem. Itt van Pankácska és Benzsike, tehát Tonka és Béni. Jó zenére fülelünk. Szia Béni Győr. Hello Béni. Jövök Győrbe. Július 23-a, ott leszek egész nap. Össze-vissza mindenhol is. Haza látogatok. Jó kagylózást kívánok nektek. Kolozsi, mert én sörrel vereti ugye a viszkit. Hát attól szoktál ugye kicsit ugye ellazulni, vagy túlságosan ellazulni. Nem jó, vízzel kell. Semmilyen más alkoholt nem szabad mellé. Fogyasztod ide ezt. Rád bízom. Patogunk is tovább a következő zenével. És ha már egyszer volt itt a Human Machine, akkor jön az album névadódala, jön a 146, a 146-os zene. Még mindig 2019.

kaptam egy nagyon jó kérdést Koszov Gabitól, hogy miért pont Jakab szállás. Szerintem azért, mert állatot lehet oda vinni, mármint kutyákat is lehet vinni Jakab szállásra. Hogyha valakinek van, akkor nem kell félni attól, hogy nem otthon kell hagyni, ugye lehet hozni magatokkal. És hogy miért Jakab szállás? Azért, mert nem engem kell kérdezni, nem tudom, hogy miért pont ott. Évek óta ott van, ha jól tudom, nekem ez lesz az első, és évek óta ott van Jakab szálláson, ugye a Super DJ Rádió találkozó. Passz, ez Dokit kell megkérdezni, hogy miért pont ott. Itt van önök a hetero barátom Zoli is, aki már lekanyarodott majdnem a Pride-ról. Jó adást kívánok, de délutáni bemelegítő bá. Hello Zoli. Jó kagylózást.

Balázs azt írja, hogy ne tudjátok meg a DJ Sima mennyi lemezte cserél, csak hogy kedvünkbe járjon minden és minden este. Látom, hallom. Köszi, Tomi. Én köszönöm, Balázs. Jaj, de rendi vagy. Jól esik ám, barátom. Főleg a tegnap este, amikor úgy szétizzadtam magam azon a bulin, nem? Nagyon zúzott, yeah, fincsi volt. Gábor azt írja, hogy nagyon gondolkodom a megjelenésen 2,5 óra autóval. Hát én most elmondom neked, hogy csak ezért. És tényleg csak ezért megyek Magyarországra. Igaz, nekem 2 óra repülővel. Mindennel együtt igazából 4 óra, ugye? De legyen az, hogy a repülőút ugye 1:50, amúgy 2:20-nak írják. És akkor onnan még autóval oda. Nekem is közel van, azt lehet mondani nekem. Aki azt mondja Magyarországon, hogy valami messze van, jaj, olyat tudnék kocintani vele. Úgyhogy az én homlokom az ő hornyergéhez kocolódik. Valami ilyesmire gondoltam. Tehát nem mondjátok nekem, hogy messze van. Az nem távolság. Ráadásul azért, hogy kicsit megismerjük jobban egymást, vagyis hogy kicsit a jobban, az nagyon összejött ez a mondat, de igen. És egyébként, hogy minden állatot el lehet oda hozni, mindenféle állat megjelenhet Jakab szálláson, ezért is van az, hogy a heteró Zoli is jöhet. Na nézzük a következő zenét! Ami még mindig a Team Green lemez lesz, ugye az All Day I Dream 70-es lemeze. Jön a Coriolis 2021-ből.

Én azt mondja, azt hittem Győri vagy, Béni Győr. Figyelj, Béni, nem megbántani akar, csak mondom, hogy mindig odaírod utána, hogy Béni Győr. Igazából látjuk, hogy kit hogy hívnak, amikor ír valamit. Győri vagyok egyébként. Csak 16 éve lekoszoltam Svédországba. De én még mindig Győrinek vallom magamat. Attól függetlenül, hogy lehet, hogy manapság már azt tudom, hogy mi hol van Győrbe, de hát azért az utcákat ismeri az ember, lehet tud mindenhova jutni. Győr nem olyan nagy. Sőt, elég kis falucska az képest, ahol járt már az ember. És hát Béni, jön Sorci is. Vagyis ő is ott lesz Jakabszáson. Remélem, ti is jöttök. Egy kis hétvégi kiruccanásra. Bazsi megjött, az olasz zászlót hozta, vagy mi a mexikói? Ja, hogy magyar? Igen, magyar. Hát magyar vagyok, én inkább azt mondom, hogy győri vagyok.

és hozza nekünk egy, azt mondom, hogy az egyik legcsodálatosabb zenét szerintem. Iszonyat, hát inkább ez már inkább ilyen progresszív trendbe fog átfordulni a zene, de szerintem hatalmas lett. A zene címe le van.

Na ez nagyon jó, Béni írt nagyon jókat, azt mondja, hogy most védő nyomod, igen, hát 16 éve innen nyomom. Jakabon mikor lesz buli? Július, ellenbetűvel július 24, 25, 26, ha jól tudom, péntek, szombat, vasárnap. Így van, Kecskemét alatt van. Mindenki, ez a jó, mindenki tesz kitűzőt a mellére, hogy ki kicsoda? Persze, rá lesz írva a nagybetűkkel a mellére, hogy én nekem például DJ Simon. Lehet, hogy nem, de majd ezt meg fogjuk oldani, szerintem jó ötletet adtál. Kérdés, hogy a főnökség hallgatja azt a szentségét, Kolozsi Miné, és olyan, hát ott tehenek járnak-e, akkor a melbőséggel.

Hetero Zoli is azt írja, hogy Dusty Keith-től a Core című remek üvet is tőle tanultam. Én azt tudom mondani, hogy akkor itt a következő. Szerda este szólt az eredeti verzió. A Derrida Raum-tól a Trommel Machine. Ez brutál, figyelj! Itt van neki egy 2018-as változata. Martin Lenskey, vagy Lenskey, az elv követője ennek a remixnek. Szerintem iszonyat jó lesz, és hát az van, hogy a Derrida Raum nem első és nem utolsó zene, ami szólni fog tőle.

Egyébként, aki szereti letölteni és utólag visszakagylózni a dolgokat, annak a szerdai adást nagyon jól tudom, ma is kiválóan tudom ajánlani. Pasi az oviba került, a kaktuszával játszik éppen, hát jobb, mint a másra játszanak. De menjünk tovább, itt a következő zene, 2021. július 30-a. Megint az All Day I Dream, jön a 71-es lemez. Jön Natalia Shapovalova, egyenesen Moszkvából, alias Amonita, és az Aura című nóta.

tovább a következő zenével. Az eredeti verzió 1994-ben látott a napvilágot Pete Lazombival, és jön a Sacred Cycles. Lehet, hogy jól mondtam ki.

Mondtam mindig a gigahogy.

Sacred, Sacred Cycles, azaz a Szent Ciklusok. Érdemes utána nézni, az eredeti verzió 1994-ben íródott, ahogy ezt mondtam az előbb is. Az előadó pedig Pete Lazombi. Oh yeah! És hát nem leszünk crash-t, le fogom pörgetni szerintem mind a négy zenét az Ammonita Aura mini albumjáról, ami ugye az All Day I Dream 71-es lemeze. És ha már volt Deja Vu-d, akkor legyen megint az, ugyanis érkezik Ammonitától a Deja Vu című lóta. Ez már volt egyszer. Még nálam is.

Amonitának az OSB oldala is fergetegesen jó. Szóval megyünk tovább a 2021. július 30-án megjelent Amonita Aura az ADL Dream 71-esen lemezével.

itt a Super DJ Rádion, a Private Night-on is érkezik hozzátok. Tudjátok, ahogy már többször is elmondtam a délután folyamán. Érkezik Kőszegi Gabi barátom, az éjszakai bagoly. Tudjátok, a Night Owl, a... És jön a Nightlife, indul az éjszakai Bagoly Express. Bazsi csak lengeti a kezét, integet. Úgyhogy ennek is kell a címe, hogy ennek nem kapod meg.

népos.hu-n néztem utána, előbb elolvasom Tóldi Miklós, itt van velünk Tóldi Miklós, és azt írja, hogy jó estét, kedves DJ Simon, szép estét, szuperek, oh yeah, üdv Tóldi Miki! Nem szeretem Tóldi Mikit, Tóldi Miklós, Tóldi Mikizni, de Tóldi Miklós. Szóval éppen most néztem utána, szia Miklós, jó kagylózás neked is. Na még egyszer, szóval éppen most néztem utána, hát igazából úgy 7, igazából 8 lemezem van meg különböző verziókban. A következő zene, az eredeti verzió 1993-ban érkezett, és igazából akkor még Cosmic Babynek hívta magát, és hozott egy olyan csodálatos zenét, ami hatalmasat durrant, nagyjából úgy olyan 96-7 környékén a klubokban. Ez meg itt egy 2018. június 26-ai remix, a Tale of Us, a jó voltából jön és érkezik, és már pörög az Energy 52.

Így, ahogy írja Toldi Miklós is. A közel 33 éves zene, egy trance himnusz, és mindig hasít.

mint ahogy mi is hasítunk itt a következő zenével. Jön egy utolsó Amanita, és az Aura albumról tökéletesen kapcsolódik szerintem a Café Del Marra. Szóval jön Amanita 2021. július 30-ától. A 30-ából, nem tól. És itt van nekünk a Seed Light.

kocztapolc a jelen. Barangolás a jelen. Veres nekünk egy pürgős zenét. Csacsának, Zoltánnak, Ritának és minden miskolci zsiványnak. Oh yeah! Hát akkor szóljon neked, nektek, Amonita és a Szín.

kíván magának, ugyanis belülről kifele pörög a lemez. Azaz a legbelső része rakja be az ember a tűt, és kifele pörögni. Ez ilyen nagyon oda, azt mondja rá a svéd. 1998, és ma már hallottuk a Tritter Raum nevet, mint előadó. Szóval 1998-ban hozta nekünk a Halle Bob című nótát. Ez is az lesz, csak éppen egy 2018-as a Boris Brejcer remix. Itt a Szuperem, figyelj!

még egy bő negyed óra itt a Szóperen, aztán érkezik hozzátok Kőszegi Gabi barátom, tudjátok? Az éjszakai bagójárat indul 10 órától itt a Szóperen. Jön a nightlife. Úgyhogy senki sehova. De addig is, hadd szóljon ez a fincsi zene.

Na menjünk tovább egy rózsaszín lemezzel. Egyenesen Olaszországból érkezik, és biztos, hogy nem fogom kimondani jól. A nevét Georgia Angilui, na még egyszer, Angi.

ezt fogjuk most meghallgatni. I shall never ever forget you. A címe az, hogy jobb, ha nem felejtelek el soha. Vagy valami ilyesmi.

0: mert ugye agyából rájöttem, hogy jobb, ha nem felejtelek el soha. Ez a helyes magyar fordítása ennek a zenének, és szerintem iszonyat jó. Encsike is egyetért velem, azt írja, ugye?
1: Hát...
0: Egyszer csak megjelenek, tudod?

hát az van, hogy tudom, hogy utál érte az én kőszegi barátom, de az van, hogy bele fogok csúszni. Aztán remélem ott lesz Jakab szálláson, és élőben is meg tudom tenni ezt vele. Oh, yeah! Ja nem. Szóval, ami biztos, hogy még egy zene fog érkezni, záró zene gyanánt. Még így a Bagoly Express, azaz a Nightlife előtt. Szóval egy kicsit csúszás lesz, de remélem nem haragszatok. Bár mondjuk Putyán Lajos már elküldött a vérbe, azt írja, szuper volt, DJ Simon, további szép hétvégét. Nem írtad hozzá Lajos, hogy na mennyi ma. Még nem megyek, még lesz egy zene. Ezután a zene után, de csak mert a Fincsi zene jön, és imádom, ha haragszik rám. Az éjszakai Bagoly, a Night Owl. Aki tudjátok, mindig úgy kezdi, hogy... Oh, yeah.

és azt is elárulom, hogy a zárózene nem lesz más, mint a Lost Desert és a Lee Bridge. Közösen a Loopy Jazz, oh yeah! Egy nagyon fincsik is, hát hogy mondjam, Deep House, vagy éppen Jazz House. Ja, de nem, ilyen kis Dream House lesz, de az se. Az a lényeg, hogy... valami Tech House lesz, de ez biztos. És már érkezik is hozzátok a zene után. Az éjszakai járat, addig is tessék sorbálni, megvásárolni a jegyeket, hogy mindenki felférjen a Bagoly Expressre. Na, hadd szóljon az a Lost Desert. Oh yeah! Itt

velem biztosan. A legközelebb jövő héten pénteken találkozhatok itt a Szuperen. Aztán lehet, hogy jövök holnap, lehet, hogy jövök vasárnap, még ezt nem tudom. Meglátjuk, hogy mikor. Egy biztos, hogy valamikor jövök. Szofi, ne nyald magad, halló! Imádlak. A Torcsi is közben kajdozott, azt mondja, szia puszi, Tomi, köszönjük szépen a jó kis muzsikát, kellemes pihenést. Hol volt eddig, Zolcsi? Hadd kérdezzem. Na de ha ennyire mindenki csácsubi csávek, sziasztok meg puszi meg, jó estét kíván nekem, akkor tényleg le kell lakni a lantot. Én ezzel a dallal szeretném megköszönni mindenkinek, aki ma este itt velem tartott a Super DJ-n. Ez volt a Private Night DJ Simonnal, de senki sehova, tudjátok, jön, indul a Bagoly Express. Köszönjük Gabival! A Night Owl érkezik hozzátok! Nem sokára itt a Szuperen. Köszi még egyszer mindenkinek. Csácsumicsá, sziasztok! Mo.

Na hát akkor készcsök a hölgyeknek, puszi a lányoknak és egy hatalmas matyi az uraknak. Sziasztok szuperek, sziasztok éjszakai baglyok. 10 óra múlt 10 perccel, május 15, ez itt a Szuperhén, Kőszegi Gabi vagyok. És megindítom a Night Express-et, és szigorúan éjszakai baglyoknak. DJ Simon barátomnak köszönjük a szuper két órát, amit megtudtam tőle, a mai nap ugye ő már délután is volt. Tomikám, szuper jó kis pénteki bulit csináltál itt a szupereknek. Még egyszer köszönjük mindenki nevébe.

és megígérem, hogy lesz itt emlékidézés. Hülyek maradunk a szlogenhez, szuper DJ hisz emlékeket idézünk. Higgyétek el ezekkel a magyar slágerekkel, amit ma hoztam. Szerintem meg lesz az emlékidézés. És az alkohol mennyiség eléri a megfelelő szintet. Elképzelhető, hogy akkor még énekelni is fogunk. Ahogy szoktuk, bagoly módra.

örömmel látom, hogy itt a baglyok szépen gyülekeznek a Viberünkön. A Viber masina mindig ezt szokta csinálni. Pár napig nem jövök adásolni, aztán hirtelen jönnek az üzenetek.

akkor, amit mondtam, nyílik a Bagoly napló. Elsőként köszönteném drága MC-kénket, a mi főcsaposunkat itt a Szuperen. Zsencsi azt írja, Hentsége Bagoly már húogásra készen. A munkaró a frissen vasalva, italok behűtve. A hordók csapra verve, úgyhogy indulat a Bagoly Express. És kellemes zenei utazást kíván mindenkinek, na meg jó zenehallgatást, Puscsika, Encsike. És így van, kedves Encsi, reméljük, hogy minden

Sugar Free Ócsa. Itt van drága Herbie is. Hello, hello, Ócsa Fülel. A fülesem után sikeresen kivégeztem a telóm is. Úgyhogy most újra tavatunk. Szia, kedves Herbie. Mai este pont jó lesz tesztelni akkor az új fülest.

és egy újabb Viber üzenet. Köszönteném tesómat is. Egyenesen Salt Lake Cityből, The Long Black Hair, az a Zorchi. Azt így a szia, drága tesóm. Vártalak, mint Timi lánya Mikulást havonta. Nyom meg jól. Köszi a családnak a Skóciába. Pusz mákok a Nyugger Klubba. Szuper estét mindenkinek. Zorchi azt írja, jövő éten Go Balaton. És Bakony, és egy pont jó volt a zene. Szia tesóm, üdvözöllek. A szőke hagynyulány helyett a Long Black Hair.

üdvözölném Putyán Lajosunkat is. Szia Lajos, köszi, hogy itt vagy. És itt van a Pesta is. Szia Gabi, zárjuk le végre a hetet. Kedves Pesta, igen, igen, nem ártana. Hétvégi kikapcsolódás péntek, szuper DJ, éjjeli baglyok, mi kell még?

0: között is talán, hogy napi üdvözölném Lovász Károlyunkat is, aki azt írja, lesz mivel torkot öblögetni.
1: Az volt a szép, mikor lovon jár.
0: Szia Karesz!
1: Mikor lovon jár, csak egy impolár.
0: És itt van a Simontornyai Fene gyerek is, Ladás Szabi. Szép estét az éjszakai baglyoknak. Szia Szabikám, ha mellóba vagy, akkor kitartást. Nem akkor meg max hangerővel csapasd. De persze a retinákat nem kimélni.

következő megállom pedig Erdély, Herdő, Szent György. Elszedjük is a Istiéket is. Szia Istikém, üdv a családnak, és örülök, hogy itt vagy.

kezdenék újabb fülelőket. Vannak le Janikójék is. Az úgy pedig így szól Hello Gabi. Fülelünk mi is Jennyvel. Mezóvalna meg Papóval úton Mékút felé. Üt a belazulós Csopiba. Macskási Szilvinek, a Patámpéknek, na meg az összes fülelő Bagolynak. Kedves Anikó üzi átadva. Jó utat nektek oda Mékútra. Ha meg odaértek, akkor egy szuper jó buli.

keresik a kettes baglyok. Kósó után egy kis remete lány. Remélem, hogy remete srácok nincsenek. Viszont tűzik itt a Viberen annál több. Folytatom is. Üdvözölném Toldi Miki barátomat. Aki azt írja szépesét, kedves DJ Kőszegi Gabesz. Üdv a jelenlévő hölgyeknek, uraknak. Érnék egy helyet a vonaton. Üdv Toldi Miki. Kedves Mikikém, először is üdvözöllek. És az első hely természetesen törzs baglyoknak, ugye foglalva. Úgyhogy csapassuk.

jobb táncoljatok, és remélem, hogy ez a vér már akkor elkezdett forni, hiszen péntek este van. Ne felejtsétek, egy-két hónap aztán tényleg kezdődik most már az igazi nyári szezon.

Expressünk következő megállója pedig egyenesen a Platán Pékség. Üdvözölém barátomat, Juhász Istit, a Platán Téket, aki azt írja, szia barátom, sziasztok!

reggelt, kedves magyarok, 10 óra 33 perckor mit szóltok ahhoz, hogyha robbantanánk egy bombát? Mondjuk egy Jäger bombát, vagy egy szerelem bombát. Választás a kezetekbe. Tegnap éjjel, szomjaztam nagyon, ő egy koktél kenet, csak nekem ő sem volt több bajom. Tessék figyelni a szövegre. Egy röpkett perc alatt, különösen a főcsaposnak. Egyesen még mellettem maradt. Tudod, a nadrágom van át a bál, és akkor dinamitom ültem reggeli, amikor meggyújtottam. Főcsaposunk azt írja egyébként, mindent is hallottam, lebuktál te pult alól, Ivó. Célom a tuti viszont valami szépet, aztán felrobbantunk mind a ketten, de reggel eltűnt, és én az volt a keresem. Nem kell a merülni. Elérkeztünk a következő megállóhoz is, ami nem más, mint oroszlány. Felkapjuk a főfodrászt, Gedeon nénit, azaz Baskási Szilvinket. Szia Gábor, igen, fülelek. Le Janikónak puszi. Köszönöm szépen neki. Hallottam a sziszenést. Egi. Szia Szilvikém. A piros bringa legyen veled. Örülök, hogy itt vagy.

szintén maradunk itt Oroszlányba. Elkapjuk Nagy Janit és kedves családját, Nagy Janit és Anettet, hatalmas Pacsi, Gabi Express, meggyüttünk, akkor induljon ez a csapatási. Jani azt írja, hallottam ám a Puki recsit. Sziasztok, oroszlányok, sziasztok, nagy család!

kedves magik, úgy látszik, hogy a Pakoly Express lerobbant itt Oroszlányba. Egy újabb felszálló Nagy Zoli személyébe. Aki annyit érekem, én csak a kocsmárostól kérném a menüm. Amúgy itt mindenkinek induljon a parti. Pestának üzenem, hogy kurvára egyetértek vele. Szia Zolikám, üdvitt a Pakoly Expressen!

mindenki ráhangolódott erre a péntek esti Hungary se partira. Aztán elkezdjük énekelni ezeket a nagyszerű slágereket. Már nem hiányzik sok nálam se. Az alkohol szint hamarosan eléri azt a szintet, amikor majd mindjárt arra fakadok. Megnézem majd a hallgatói számot.

köszöntenék egy újabb felszállót. Irány Debrecen. Köszönteném Bazsi barátomat, aki annyit ír nekem szép magyar zenék. Szia Barim! Szia, szia mentor, bá!

tökéletes baglyok, meg kell osztan veletek. Bazsi barátom az élő példa arra, hogyha valaki elszállja magát így a DJ szakma iránt, szerette DJ-vé válni, csupán csak kevesebb, mint egy év kell. Bazsi barátom rá az élő példa, amikor elkezdte ezt a szakmát, igazi mókolásokat nyomott, most meg már profi szinten tolja a srác. Kedves Bazsikám, büszke vagyok rád, ezért itt a Bazsi az, hogy mentorbá.

klasszik a 90-es évekből. Még Bazsi üzenete. Bici, az önző vágy és az önbizalom rosszabb, mint a halál. Hamarabb utolér, vedd komolyan. Kedves Bazsikám üzenet átadva. És örülök, hogy itt vagy. Debreceni cserediák.

kedves barát, hiszen egy nagyszerű üzenet, hogy mennyire változik a világ. Ladászori barátom annyit ír. Lehetne egy jó kis házi buli. Olyan, hogy aki kimegy hányni, azt megdugják, aki kiment dugni, azt meg lehányják.

felszálló itt a Pakoly Expresszen. Megérkezett hozzánk Saranszky Jani is. Szia Gabikám, jó újra hallani. Én épp éjszakáson hallgatlak. Hát gyere, csináld a jó kedvet. Gabikám, jó újra hallani.

Balaton a félcsapos üzije is. Oroszlány, jól emlékszem. Kocskási Szilvi 2 centes semjédi birs. Nagy Jani, Kori sör és 4 centes tüske. Gyertek, nyugodtan ígyatok. Egia és Tordi Mikinek persze a belga sör, ami elmaradhatatlan. Kedves félcsapos, köszönjük.

kedves urak, hölgyek! Nyár van és semmi baj, az hamarosan lesz. És tényleg eljön majd a napolajos idő.

És itt van Toldi Miki Műzie, aki annyit idegen mesterem, remek a zene. Kedves Mikikém, örülök, hogy tetszik ez is. Friday, Hungarische Party, Zipper DJ and the Night Owls. Csapos üzie, azt írja Juhász Isti barátom, ha Encsi felvesz

Juhász is annyit ír ide a Viberre. A reggel túl messze van, naponta elmondom, amikor éjszakás vagyok. Szerintem is, mert mindenki így van, aki éjszakás műszakban nyomja.

Aztán Pasi barátom is annyit ír, nyaralni volna jó, de van bicajunk. Kedves Pasikám, Debrecen, Balaton, nem egy olyan nagy táv, biciklit elő, aztán égeti itt a kalóriákat meg a zsírt.

és igen, kedves bakjok, 11 óra 2 perc, álmodozom, én is szoktam álmodozni, főleg arról, amikor beszorulok mondjuk egy ilyen ital nagykereskedő raktárba. Van az édes álom, meg a rémálom.

következő pedig arról szól, amikor az ex meg a jelenlegi csapos összeszövetkezik. MG azt írja, hogy gyer, Juhász Isti, ketten leítatjuk a bandát Cseperc alatt, a sárga földig, ilyen zenékkel karöltve.

és egy új felszálló, köszöntöm Jobbit is. Szia Gabi, üdvözlet a baglyoknak. Szuper magyar muzsikák régről, minden tiszteletem. Szia Jobbikám, hatalmas pacsi, és örülök, hogy itt vagy a Magoly Expressen.

kedves uraim, van, amikor az égő vágy egy igazi vattáncot jár. Ha lemegy a nap 1997-ből.

Itt van tesám Üzie is, The Long Black Hair Üzie. Nekünk motorunk van, azzal Go Balcsira. Szóval ha vagy nem jelentkezem, akkor kigyúvattam. Kedves tesak, kár lenne, érted? El sem tudom képzelni a kedvet meg a csütörtök egy Newsy Kickstarter nélkül.

hatalmas tapcsom Hódi Minknek is. A tiszteletem, most értem haza az éjszakai felkészítőről, de hallgatlak. És meg is kaptam itt a képet a szolgálati paripáról. 40 km éjszakai telepfelkészítő, na meg a Super DJ. Kedves Imikém, egy igazi szuperes így nyomja. És akkor erre jöjjön neked egy Charlie.

0: Attól Viki barátom is írja, oh yeah! Kedves Mikikém, akkor egy dupla neked is, oda Pest Citybe!
1: Egy, hogy jól aludjak el!

0: kettes szupereket eddig bírtam. Megjött a megvadulás, de Charlie bácsi mindig ezt hozza ki.
1: Hold alatt jártam.
0: És akkor figyelj a következő mókolást. Angelina.

Eddig bírtam. Mondtam én. Leírja az alkohol mennyiség azt a szintet. Lesz itt ének. Kacagásna meg móka. Csak nehogy aztán sírás legyen a vége. Körbi azt írja. Nyugi, Zorcsi, indulunk, érted? Ha hajatsz áll a görbül, akkor meg felkarikázunk.

Tégyen lesztek el, lesz piszkosú. Kérlek szépen, ez itt a jelmondat. I love you. Szégyen lentek el, lesz piszkosú. Kedves uraim, gondoljatok bele, amikor az a kiszemelt leányzó ezt mondja nektek.

Istenem, ezt is de imádtam. Tudjátok, tipikus iskolai csíny, átköltve. Úgy szeretném, ha lenne egy kecském, meg is szeretném, meg na. Tipik, képzeljétek oda. Közben Hódémi is küldött nekem egy képet ide a Viberre. 1664, Könnenberg. Ibikém, te is tudod, mit ördögnék a légy. Az egyik

2002-es Baköp vissza 95-be. Fáj a fejem, és a padedő. Mondjuk egy ilyen jó átmulatott éjszaka után, tényleg jó az a fejfájás. Főleg másnap reggel. Aztán jön a gyógyító húsi leves, meg a gyógysör.

van tesám üzenete. Tesóm énekel, ó igen. Hú, Hörbi barátnőm résem van, de szeretem. Nem lesz bajom, bízom benne. Puszi Hörbinek ígérem, nem szabadultok tőlem, nyugger klubosok. Kedves tesám, nem

kapcsol, hogy Toldi Biki barátom, és azt írja, nagyon szuper válogatás, yeah! Köszönöm, Mikikém! Sajna Gájer Bálint az nincs, remélem, hogy legközelebb majd a Magyar Bokba beszerkeztem.

0: kedves főcsapos, ezt meg neked küldöm.
1: Előttünk a lejtő.
0: Encsi azt írja, Gabi, ez a nóta holnap aktuális, jön az oroszlán üvölt.

kedves Évikém, emlékszem még 2009-ben, amikor bejött a Pálinka dal, a Mahasz 40-es sláger listán, talán a harmadik volt, tartotta ezt a helyet egészen két hétig.

barátom is még résen. Azt írja falusiasan, una pálinka, una meghívó egy felesre. Te Béla, ha füzessé vagy fölöst.

Tóth Demiki barátom. Nagyon szépen köszönöm ezeket a bókokat. Reméljük, hogy egyszer lesz alkalmunk inni egy jó kis páleszt, aztán megveregetni egymás vállát.

hétfőcsap a süzije is. Rossz a sorrend, Gabi. Előbb a pálinka dal, aztán jön a fáj a fejem. Bocsika, ezt nem hagyhattam ki. És persze jön a kismalac és Encsi. Jó, ez már akkor van, amikor majdnem vége a bulinak. Aztán kismalac, kismalac, engedj be! Na de kérem szépen előbb tegyük fel a kezünket.

emlékszel még a dátumra, 99. Splash előjött fel a nagyszerű felvétellel. Tedd fel a kezed. Hát kérem szépen, hétvégén mi feltettük. Főleg amikor kiürült a pohár. Aztán jeleztük a pultosnak, hogy hoppá! Mondjuk a legszebb az volt egyébként, hogy a pult mindig tele volt itallal. Ahogy kiürült a pohár, már hozták a következőt. Ez a 2000-es évekbeli klubélet, kérem szépen, de jó is volt!

dolgok, megmondom az igazat. Ezek azok a dallamok, amikor a kubu elkezd beütni. Bizsi. Oh yeah. Hogy Sima mondaná. Tóldi Miki barátom annyit ír. Mondom, hogy gurul, kedves DJ. Köszi, hogy visszahozod nekünk ezt a hangulatot, pacsi. Mikikém részemről a szerencse, na meg a megtiszteltetés. Figyel nekem, amikor ezeket a zenéket pörgetem. Elszabadulnak az emlékek.

emberek egy olyan felszállót. Itt vannak Vikiék is. Asszik a család, én meg fülhallgató a fejemen tombolok. Remélem a gyerekeim nem jönnek ki, mert infarktus kapok, ha egyszer csak a hátam mögött terem valamelyik. Akkor lesz ám tett fel a kezed, jöhettek az elégült Viki. Ja is főzök persze holnapra. Szia Viki, üdvözöllek! Hangerőt a maximumra!

és itt van egy Uzi Hó Dimitől. Volt pultos, akinek le kellett rajzolni az alapterületet. Mit rakjon tele viszkis poharakkal? Hogy hívták a lovát? Rocky Nante.

tudod, hogy még hűzi-e? Hű! Alba járók, induljon a tánc! Kedves Mikikém, figyelj, fülej! 2014-ből alba járók, és akkor induljon!

0: És akkor kedves magyok, 11 óra 44 perc, hogy repül le az idő, mondjuk jó társaságban ez alap.
1: Újra kezdem.
0: Remélem most már mindenkinek megvan.

látjátok, baglyok, ezek voltak azok a bizonyos 90-es évek, ma meg a 2000-es évek eleje. Super DJ, ugyanis mi emlékeket idézünk.

a kedves Szabikám, bolondak is hír egy lány után. Kedves uraim, hányszor is mondtuk mi ezt? Azaz megpróbáltuk, aztán mégis hírás lett a vége. Na meg a buli fanta, meg a haverok, meg a napszemcsi. Mentünk, aztán csináltuk a búfelet.

kedves magyok, meginvitáltam hozzátok Show Partit 1994-ből. Baby, nem kell más. És hogy iszol gyönyörű az arca, pedig nincs kifestve. Nem akarok senki mást. Imádom.

kiváló semére is. Itt van velünk Karai család is, azaz Tibi barátom. A Szüzi pedig így szól, szia Bagoly bácsi, szevasztok, szuperek! Szép estét és nagyon jó szórakozás mindenkinek! Sajtos melóba, na de csatlakozom a Bagoly Expresshez! Szia Tibikém, hatalmas pacsi! És kitartást a melóba! Remélem, hogy a hangerő a maximumon! Köszi, hogy itt vagy, Bari!

Zocsink azt írja, az élvezet kimaradt. De ne egyedül, hanem kettesbe jobb és élvezetesebb. Tudod, tesóm, viselkednek ám ezek. Megyek is a sarokba térdepelni. Oh my God, zajlik az élet. Toldi Biki barátom annyit ír. Gurulje, imádom nagy pacsi. Isten, ilyen vezeted a műsort. Hát kedves Bikikém, köszi a bókot. Mondtam én az elején. Az alkohol szint elírja azt a bizonyos szintet. Olyankor már mindegy.

Nagy Zoli barátom is annyit ír. Echte Original Hungary Party serbontással. Zolikám most, hogy mondott, hogy mindjárt jön a következő. De röbb egy kis mokolás. Elhozzuk a delfinekkel táncoló homokozót.

hatalmas pacsi Mr. O-jelnek is, aki azt írja, homokos varról énekel. A Hold. Iszau a Hold.

Neked lesz Tomi barátom, megmondom neked az igazat. Abba az időben akkor álmokfutó rajongó voltam, hogy vettem én is ilyen homokozó nyakláncot. Ott volt a félhold a nyakamba. A kis tini puncik csak úgy hú-hú. Azt mondták, de jó a nyakláncod. Ők kérdezték meg tőlem, kőkóla.

Persze, hogy Mr. Oye barátom írja. Egy ilyen lánynak disznó a feje. Tavikám egyébként nem tincsem, az nem volt. Csak nyakláncom. Meg álmok futó CD-m. Aztán szorgalmasan pakoltam a százas pályokba. Originál.

0: Na akkor, kedves magyok, mindenkit meginvitálnék egy közös táncra, hogy táncoljuk az éjszakát.
1: Táncolj, táncolj, táncolj, kérlek!
0: Itt a virtuális színpadunkon a Super DJ-n. Így van, Tomikám, sáncold át az éjszakát! Az éjszakát! És ugye milyen büszkék vagyok a baglyokra, nem csak a látásuk, hanem a fülük is. Meg a hangrendszer. Pacskási szívünk azt írja, hallotta már a sziszerés, Tegi. Encsike is azt írja, hallotta már megint a pattintás, Tegi Gabi. Tordi Miki is írja, Egi. Vendégeim vagytok akkor egy pattintósra.

és kedves blogjuk, engedjétek meg, hogy akkor ezt a tracket az én svéd barátomnak, DJ Simonnak küldjem. És a pincs legyen veled, Tomikám!

és egy Garai Tibi barátom mondja. Egi drága barátom, én holnap bepótolom. Tibikém, minél előbb annál jobb. Gondolj rám, hogy amikor pattintod a sörös dobozt. Tadászavit barátom is írja, szomorú szaburáj.

0: egy roma fiú. Az Allendelon
1: és kérem szépen. Ez itt mint a fej. Szombat reggel. Csak vakerolom. Éjfél volt 8 perccel. Csopi kötött nekünk egy viccet.
0: Mert úgyse fogok soha megvan.
1: Pasi elmegy az orvoshoz. Doktor úr, nagy baj van. Kényszerképzeteink vannak. Az a rögeszmém, hogy bele kell dugnom a péniszem a zuborok a szeletelőbe. Doki mondja, ember, ne tegye. Felírok egy gyógyszert, jöjjön vissza egy hét múlva. Egy hét múlva ugye. Nos uram, hogy van? Köszönöm primán, de képzelje, a gyógyszer nem sokat ért. Mégis beraktam a péniszem a zuborka szeletelőbe. Doki mondja, szentég, és mi történt? Kaptam egy fegyelmit. A zuborka szeletelőt pedig elbocsátották.

Kimüzie, kérlek hallgassuk meg ebbe az időbe a kedvencedet. Válasz ki nekünk egy kövi muzsikát. Kedves Mikikém, 2002, Simple Love Song, Gyere és álmodj, és a Desperado. Nekem abban az időben egy volt az egyik, persze még sok száz mellett.

0: és akkor kérem szépen itt van egy kis well hello. Hello, hello. Tommy Montana. Nem meg a rockpart.
1: Sebbre raknám, utána nyúlok, de messze van már. Madzagra kötöm a szívem és titkol lendületből a Dunába.
0: Ladász Tobi barátom kérdezi. Szatmári és Jutus. Erős és Stigi. Lesz. Ez a bikám már hogy a retekben, ne? Mindjárt keresünk valami Szatmári.

Kedves Hódi, mi pedig azt írja, nagyon jól pörgetsz, respect! Kedves Ibikép, köszönöm a kedves szavakat! És örülök, hogy itt vagy velünk még ebben időben is!

kedves baglyok! Well, Halloween-ig után elhoztam hozzátok Maikát meg Curtis-t. Ez még abban az időben volt, amikor sparók voltak. Elvitted a szívem. Aki pedig remixelte, az nem más, mint a DJ Junior. Meg a Roger Slato.

a főcsaposunk, Izai Encsié. Jó ét kívánok mindenkinek, és puszi Simonda. Kedves Encsi, have a good night. Köszi, hogy itt voltál, és jó éjszakát kívánok. Szerintem még egy kicsit nyomjuk. Persze, ha senki se bánja. Vagy inkább menjek aludni.

a kedves hölgyek, urak! Egy igazi szerelmes tóta, a Vár Rád. Ő pedig nem más, mint Davis Grant és Briggy közöse.

És itt van egy újabb felszálló, aki nem más, mint az én Trusszám, Németországból, Bálint Gabi. Szia Trusszám, a végére megérkeztem. Németország jelen és fülel, jelenléti pipa. Szép hétvégét neked és mindenkinek. Linket kérek, ha lehet, köszönöm. Hatalmas pacsi Trusszám. Szerintem még egy kicsit maradok mókolni. Van még két dobos sör.

És akkor kedves Bagja, kezd már egy igazi kedvenc, az a bizonyos balatoni nyár, 2014-es verzió, DJ Deka és Gabriella, na meg Onyx közöse. Egy kis modern feldolgozás. Azt tudni kell róla, hogy én imádtam a Balaton. És voltam olyan szerencsés, hogy csak 60 kilométerre laktam Siófoktól. Úgyhogy higgyétek el, pénteken megindult a bulijárat.

És akkor pár üzenet innen a Viberről. Örömmel látom, hogy a fő éjszakai magyok még mindig jelen. Ugyanis éjfél múlt 30 perccel, hangerése idő szerint. Én még azért menő vagyok, mert van még fél órám éjfélig. Ódimi azt írja, kedvemre való lenne, ha maradnál, maradnék. Kedves Ibikém, megtisztelő. Fernando David, hol az a lány? Szerintem itt van a Super DJ-n. Áramink is írja, jó nyomot, kedves főbagoly, üdv van, ami. Köszi. Truszám is itt van, Bálint Gabi. Bírsz vele, egészségedre. Kedves Truszám, kettő az semmi. Most jönne még a folytatás. Radász Szabi írja, Siófok 45 kilométer. Hát igen, Szabikám, Simontornyához azért közelebb volt. Tóldi Miki barátom írja, kiváló mesterem, remek a mókolásod. Elképesztő emlékek jönnek elő. Kedves Mikikém,

És igen, kedves Ivékém, egy No Mercy váltás. Micsoda dallamok, ugye? Fernando gyerek azért tud valamit. Na jó, No Mercy az jobb volt. De azért ez se gyenge.

elgondolkodom sokszor azon, hogy ezt kibonthatná jobban a hölgyek vagy az urak, a bizonyos bűvös éjszakák, na meg azok a forró éjszakák. De a lényeg az, hogy változnak az idők.

És akkor itt van a következő mókolásom. Hellstyers és Fernando. 2024. Táncol a nyár. Szatmári és Jutós. Jár nagyon az összes gondom. Istenem, ez a hang. Megmondom az igazat. Így 20 év után és még mindig libabőr. Amikor meghallom Jutós hangját. Táncol nyár. Tudom már, csak szeretni muszáj. És az jó pár szó volt lehetőségem megölelni személyesen is.

Kedves bagyok, megmondom az igazat. Hatalmas parti hangulatom van. Szívem szerint most ott lennék a színpad közepén. Aztán rázdám, mint a rongyot. Szorogosan elvegetném ott a sörös üveget a magasba. Csak kis ütemre. Olyan 141 bit.

Na figyelj, fülej! Az X-Faktor sztárja, a szuper zsűri, a Gáspár Laci és a gyöngyhajú lány.

És ahogy kettes Jobbing írja, vissza Jucusra. Csodás hangja van Jucusnak, kár, hogy nem nyomja már Szatmárival. Kedves Jobbi, igazi hagyomány volt ez, ugye? Évtizedekig azért együtt nyomták. Szatmári Jucus. A lényeg az, hogy Jucus hangja azért még mindig odabasz.

És örömmel látom, hogy Tóthy Miki barátom is annyit ír. Csapasd még kabesz, fokozd! Kedves Mikikém, mikor nagyon mit szólál egy ocsó mácsóhoz, és a jó nekemhez?

és ahogy tesám írja Zorcsi, pontosan olyan, mint Pete Junior és Fernie, örök klasszikok maradnak. Meg mint Kefir és Szamóca. Azért a magyar iparban voltak ugye ilyen kis szuper párosítások.

van egy gyönyörű üzenet Holdimitől. Az a jó világ, amikor szeretsz, ölelsz, mosolyogsz, és csak egyszerűen jó. Ezt adod nekünk, köszi! Kedves Imikém, micsoda üzi? I'm absolutely proud of you! Viszont ez már az Ocsó Mácsó.

Be kell, hogy mondjam. Örömmel látom, hogy az éjszakai magyok még most is helytállnak. Hangerés idő szerint éjfél múlt 47 perccel. És a kevénybe még mindig itt van. Isa Istin kéri a szuper műsort hoztál. Istikém, Erdély Erdő Szentgyörgy.

Pastor Dimiki barátom. Igazán köszönöm ezeket a megtisztelő szavakat. Absolutely respect. Thank you very much, my friend. Ahogy az angol mondaná.

0: És akkor kedves baglyok, tiszteletjünk a szerelem előtt. What is love?
1: Mi a faszom ez a what is love? Bebasztunk kétszer.
0: Mi a faszom az a what is love?

itt van is a Isti Műzije. Ilyen műsor mellett hol máshol, mint a Bagoly Expressen. Kedves Istikém, csak is az első osztályon. A Bársony székben. Köszi. És így van, kedves hívékém, diszkó patkányok. What is love? Amikor mennek a bövössel, aztán törik az ablak. Na meg a rendőrnéni, meg a zsugabubus. És természetesen az Afro Man. Micsoda lemez. Ivikém, te kis sígyenc. Jó cucc amúgy. Because you go high.

0: És ők a kedves magyok, most múlik pontosan. Pontosan éjfél múlt 57 perccel. Oh my god!
1: Jó meg jó!
0: Nagyon belelendültünk.

Szerintem Jobbing üzenete. Gabi, a szomszéd lány, aki szép és szőke nem lesz a Digital Scream-től. Kérdez Jobbi, mindjárt utána nézek, hogy van-e nekem ilyen.

Tudod, miképpen én csak annyit ír. Ember, azt a kurva, mit pókozta, jó ég. Pedig adom a tutit nekik. Nem szólnak a szomszédok. Valószínű, hogy ők is élvezik, Mikikém. És kedves Miki, megmondom az igazat. Szívesen lennék a szomszédod. Főleg, amikor ilyen zenéket nyomat. Péntek este. Büszkék lehetnek rád. Ingyen belépő. De meg jó kis diszkózene. Szép álom. Rico D. Nem meg Beck András. Modernkori tuc-tuc.

Hódi bírja, ki volt a negyedik? Fenyő, Bodnár, Paprita és a Flexi. Ő Csordás Ilona. Csókszor csók, ez a fixetem. Odabaszok pénteken.

Milyen baglyok. Az egyik kedvencem, mondjuk nem igazán. By Alex. Érdekes a srác egyébként. A személye igen megosztó. A zenéje mondjuk nem rossz. Volt egy-két jó zenéje. Meg van is. Ez pedig nem más, mint a Bocs, hogy...

barátom is írja. Na gyerünk mindenki! Yeah! Nyugjuk meg ezt a szombat hajnalt! Kedves magyok! Magyar idő szerint 1 óra múlt 13 perccel. A kemény mag még mindig itt. Virtuális színpadokon by Alex.

És akkor kedves magyok, így 1 óra 17 perckor mindenkit arra kérnék, hogy tegyük fel a kezünket, csapjuk fel a magasba. Itt egy Üzi Duszámtól, Bálint Gabitól, hazaért, és egy jó kis backshot van az asztalon. Duszám Megsi.

kedves Isa is írja, jól befűtöttél? Super Bagoly Expressnek. Ez most hasít, huhú, basszus, ez nem semmi. Jó minőségű a fűtőanyag. Isti azt írja, nálunk 2.15, de kinézi. Köszi Istikém. Igazi törzsbagoly az így nyomja. És így van, Bikikém, tett fel a hend. Hatalmas vagy. És úgy tűnik, hogy Hódémink is felteszi a kezét. Egyébként Hódémi írja, abban az időben ugye Fenyőjék 500-ért adták a jegyet. Meg 50 font a belépő. Oh my god, 4500-ért léptek fel. Kedves Ibikém, este mostanában volt, ugye?

kedves hölgyek, figyeljetek! Ez most nektek szól! Az a bizonyos Sexy Boy 2015-ből. Nem is tudtam, hogy van ilyen. Sexy Girl-ről hallottam. Sexy Boy-ról, hát... Kedves hölgyek, ezt döntsétek el ti!

Na hát, drága ijeli baglyok. Ahogy Toldi Miki barátom írja, ez elgurult, kedves DJ. Persze jó értelembe. Bonanza Banzai valami véget ért 2015-ös verzió. Én ezzel szeretnék elbocsúzni tőletek. Skót idő szerint éjfél múlt 30 perccel. Reggel oroszlán üvöltésre szüger is megyek melóba. Mindenkinek köszönöm az elmúlt 3 óra megtisztelő füleit. Mikrofon is a lejátszó mögött szerény jó magam. Kőszegig, amit hallottátok, mókolni ismét. A Bagoly Friday-be. Köszönöm mindenkinek a kitartást. A kemény bagynak, aki még itt van ma is velem, ebben az időben. Aki melózik, annak kitartást. Csúdi jó hétvégét kívánok mindenkinek. Legyetek jók. Maradjatok szobatiszták. Sziasztok, sziasztok, ciao, ciao.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.

90s, 2000s, Music Radio.